0: szakértők úgy vélelmezik, hogy valóban állhat már 300 éve ez a mogyorófa, amely hatalmas, 25 méteres koronájával Matuzsálemnek számít. Egy helyi újságíró, Molnár J. Péter hívta fel a figyelmet arra, hogy a híres fa úgy tűnik teljesen kiszáradt idén. Leírása szerint viszont nem távozik az élők közül nyomtalanul, mert belőle már új sark növekedik. A Tisza frakció Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli Magyarország köztársasági elnökének, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter bejelentette, az előttünk álló alkotmányozási időszakban olyan köztársasági elnökre van szükség, akinek szakmai tekintélye, függetlensége és közjogi, alkotmányos tapasztalata biztos alapot jelent ahhoz, hogy hazánkat sikerrel visszavezessük a jogállami és alkotmányos útra. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője úgy reagált. Magyar Péter és Baka András is bosszúálló. Baka András perben is haragban állt az előző kormánnyal, egyéni sértettség van bennük, és ez motiválja őket. Baka András, a legfelsőbb bíróság volt elnöke, korábban nemzetközi bírói fórumokig is elment, hogy bebizonyítsa, nem lehet határozott időre kinevezett közjogi vezetőket ciklus közben elmozdítani, holott az ő elmozdítása azért történt meg, mert megszűnt a legfelsőbb bíróság. Rétvári Bence hozzátette, a köztársasági elnök jelölés kapcsán ígért széleskörű társadalmi egyeztetés a családi ebédlőasztalnál történt meg, hiszen Magyar Péter édesanyja 2012 és 2020 között együtt dolgozott Baka Andrással a kúrián.
1: Időjárás.
2: Időjárás.
0: 33 fokos nyári meleggel ér véget a hét. Erős UVB sugárzás várható késő délutánig, ami miatt napégésre kell készülni. Kora este 25, hajnalban 14 fok lesz.
2: Közlekedés.
1: Közlekedés.
0: Napközben a 22-es úton Őrhalomban és Endrefalván, a 21-esen Bátony terenyében, valamint Verőce belterületén mérik az autósok sebességét.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ébresztő Nógrád megye. Ez a reggeli ritmus.
3: Ez a reggel.

0: ez történt csütörtökön reggel.
1: Szép reggelt kívánunk mindenkinek, hello, itt vagyunk, jó reggelt, Nóri!
2: Szia, Ádám!
1: Na,
2: szép napot mindenkinek!
1: Tovább, bárkinek bármi, akkor a Viber számunk 0630-560-2262, és akár a tegnapi napot is ugye figyelembe véve, hát mondtuk azt, hogy itt a vízzel, az energiával, az árammal foglalkozunk mondjuk ebben a két napban meg, hát hogy mindig ez a csúcs, ugye volt egy kis csörténk tegnap reggel már így egymás között, aztán beszélgettünk egy kis penci történetről tegnap, most ugye a Nógrád megyei víz őrzőkkel is megismerkedtünk az előbb, és megyünk tovább, és Nagy Zolit hívjuk föl telefonon. Vele korábban beszélgettünk. Nagy Zoltán egy vadász, aki itt a belső Cserhátban azért vált kvázi híressé, és nagyon sokan követik őt a közösségi oldalakon, az Erdei Források című közösségi oldalán, mert ugye azt csinálja, hogy a régi térképek, nem tudom, hogy édesapa, nagyapa, szájhagyomány útján való információ alapján, ő azok a forrásokat tisztítja meg és éleszti újra, amelyek mostanra már így eltűntek. És kapott is ideget-meleget, általában az emberektől egyébként dicséretet és biztatást kap, mert hogyha valaki meglátja azt, hogy valahol szárazság volt, aztán pedig víz lett belőle, most kapásból az a reakció, hogy akkor érted.
2: Annál nagyobb kincs lassan nem is lesz.
1: És ugye nagyon dicsérik őt, mert hogy ahelyett, hogy itt ilyen összemozdulások vannak, ami nyilván kell, hogy akkor most stratégia, stb. Tájban megtartás, víz megtartás, tötörö, ami nyilván egyik oldalról kell, viszont ő az, aki itt megy a földjein, és így keresi, és ő tényleg vizet fakaszt mindenhonnan.
2: Varázsló.
1: Igen.
2: Nagy Zoli a vízvarázsló.
1: Lehet őt is hívni, így, bár már a természetvédők betámadták, hogy hát nem kéne ezeket a volt forrásokat nagyon visszahozni mindenhol, mindenfajta ökológiai.
2: Figyelj, én ezektől egyébként már ki vagyok. Én anélkül, hogy igen, teljesen mindent megértek, és én is igyekszem környezettudatos lenni, sőt, valamelyik nap este vagy a víz levert hirtelen, hogy locsoltam, kutunk van, furt kutunk, és átvillant egy másodperc alatt, hogy én most nem locsolhatok.
1: Te aztán, szemét láda!
2: És
1: te
2: rájöttem,
1: locsoltál!
2: Furt kútból locsolhatok.
1: Igen.
2: Érted? És akkor így voltam, tehát már mosogatni is éppen úgy, hogy amit nem a gépbe teszek, aha, akkor annyira lögybölök, tehát itt én
1: igyekszem. Erről beszéltünk is egyébként tegnap. Azért támadják őt, vagy támadták őt, mert hogy tényleg a természetvédők szerint nem kell mindenhova vizet csinálni.
2: Ő
1: meg azt mondja, hogy ugye egyrészt ezek vízitatók, vagyis pontosabban
2: nem mellesleg, ha ez ott volt régen, akkor miről beszélünk?
1: Másrészt meg ő azt mondja, és erről beszélgetünk majd vele, hogy ez mondjuk nekünk miért lesz jó, mert hogy hiába elkezdünk itt a Dunán meg az Ipolyon bármit is variálgatni, nem minden kell indulnom a forrásoktól, mert a források fogják egyébként az eddig, nem tudom én, csermelyeket, patolokat táplálni még pluszban a vízgyűjtő területen túl, az nem bele az Ipolyba, az Ipoly Dunába, tehát a kiindulási pontoktól kell ezeket szépen megtisztítgatni, és így előre.
2: Sőt, én tudom, hogy az Ipolynál is itt nagy izék voltak, és a férjem is, mint horgász, vadász, mit tudom, ilyen szemszögből, ő is azt mondta, hogy borzasztó szerinte, amit józan paraszti észel, ahomit csinálnak a környezetvédők fellépésére.
1: Igen, tehát ugye sokrétű a történet, úgyhogy beszélgettünk az Olival mindjárt arról, hogy akkor hogy áll most, mert hogy ha fölmentek az Erdei Források közösségi oldalára, tehát láttatok olyan videót, ott bejön egy markoló, tudja azt, hogy nagyjából itt volt régen egy forrás, nem tudom, nagyapa elmondta, apa elmondta, elkezdik a markolóval kiásni, és kérlek szépen, mint hogyha egy ilyen slag be lenne építve oldalt a földbe, így elkezd egy ömleni, kvázi, jó, mint egy slagból, így csatak jön ki a víz belőle. És az szépen megtelt X idő alatt. Tehát, hogy ahol eddig, nem tudom én, szárazság volt, ott egy kis oázis csinált a vadaknak. Úgyhogy erről is beszélgettünk vele mindjárt, mert hogy ő is megvívja maga klímaharcát. Úgyhogy Nagy Zoli mindjárt a vendégünk.

0: Ez történt csütörtökön reggel.
1: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és igen, víz, klíma, nap, áram, ezek a
2: mi
1: témák.
2: Mi más lehetne a témák?
1: Ezek a témák teszik ki a műsorunkat is most ezekben a napokban, mert hogy hát tényleg ez foglalkoztatja az embereket, és hát előjött, visszajött, hogy mondtam az előbb is, nekem az erdei források közösségi oldal, amit ugye Nagy Zoltán vadász visz, és az olyan beszélgettünk már korábban is, szerintem talán pont így ez véget, megint valami ilyen asszályos időszak volt, és akkor ez fölpattott, és tudtunk vele megismerkedni. És hát rákerestem megint a Zolinak a dolgaira, hogy akkor most mit csinál, hol van, és különben is. És hát láttam azt, hogy olyan egy-két-három forrást tudott ismételten előhozni, és hát be van vadkamerázva is, és lehetett látni azt, hogy hát annyira élvezik mondjuk a muflonok, hogy körbe táncolják gyakorlatilag ezt a kis tavacskát, amit ő egy
2: tánc,
1: forrás megtisztításával itt összehozott, hogy öröm ezeket nézni. És hát olyan helyeken fakaszt vizet, ahol az ember nem is gondolná, hogy volt. És ahogy mondtam, ugye itt különféle akár régi térképek, vagy szájhagyomány, édesapa, nagypapa, régen tudta, öreg vadászok, nem tudom én, vagy éppen régi földtulajdonosok, vagy nem tudom én, pásztorok elmondása alapján ő tudja azt, hogy itt régen volt valami, és ugye neki az az arcpoetikája, az ő küldetés, hogy ezeket egyébként meg kéne tisztítani, és akkor ezek szépen vissza tudnak jönni, és ezáltal is egyébként akkor lesz mondjuk a vadnak is víz, meg mindenhol víz itt a környéken, ilyen pici foltokban, úgyhogy elég komoly munkákat csinál, nagyon sokan dicsérik őt a közösségi oldalon, még pedig azért, mert hogy ő nem csak a száját tátja meg, nem csak beszél dologkor, amikor kimennek markolóval, és akkor 10 perc munka után látszik azt, hogy hopp, na, ott jön a víz. És ez nagyon dicsérik egyébként az emberek.
2: Óriás, én is, ahogy rákerestem.
1: Hogy ezt kéne csinálni, nem? Ezt. Akkor már most már kéne, akkor mederkotrás, itt ottam ott a románok már robbantottak egy, nem tudom én, fél hegyet, hogy akkor ott Duna izé, tehát, hogy mindenhol csak beszéd van, de nincsen cselekvés. Az Orit pedig azért dicsérik, mert ott tényleg ő nem beszél, hanem ő tesz is ezért. Úgyhogy itt van a vonalban, és akkor picit beszélgetünk vele arról, hogy akkor ezekben az asztályos napokban, ebben a nagy melegben ő hogy áll most, mit csinál, hány forrást tudott az elmúlt napokban.
2: Hány forrást fakasztott utóbbi
1: fakasztani, időben. Így van, hogy Zoli itt van a vonalban. Szia, jó reggelt!
3: Szervuszok, jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt! Na hát, alapvetően tényleg, hogy az ember elmegy a honlapra, akkor egyfajta csodát is lát, lehet ezt mondani. Na, hogy vagy most, Zoli, és akkor mi minden történt veled itt a cserháti erdőkben, miket találtatok, milyen munkák voltak azok, amelyek mondjuk most el tudtatok végezni, hogy van a mostanság a forrás fakasztás?
3: Nagyon köszönöm a kérdést. Én magam egyre jobban vagyok. Volt egy hónap az életemben, június hónapban, amikor azt mondtam én is, hogy itt a világ vége.
2: No.
3: Viszont a forrásfakasztás együtt jár egyfajta megfigyeléssel. Folyamatosan figyelem a természetet, a természet reakcióit, illetve a változásokat. Egy pár forrásom elkezdett apadni, haldoklani. Aztán ott azt mondtam tényleg, hogy na most fölvágom az ereimet, de nem kellett, inkább újra.
2: Hála Istennek!
3: És rájöttem megint olyan összefüggésekre, ami egy kicsit magasabb irányba is elmutat, ugyanis az egész világ arról beszél, Európa, Magyarország, főleg ugye a folyóvizeink, patakok száradnak ki, fogy a víz mennyisége. Ez a kedvenc hobbim, hogy én bohócot csináljak magamból, ahogy elég komoly vállalkozást vezetek, hogy ezt megengedhetsz magamnak, de kénytelen vagyok kimondani olyan összefüggéseket, illetve tapasztalatokat, ami nem csak az én vadászövetemen, meg a vadállományon segítene, meg ugye a lokális vízkérdésen Magyar Nándor térségét illetően, hanem hát nem szégyellem magam előre, mondom, több ezer szakember fog most fölháborodni, de biztos vagyok benne, hogy a folyók, patakok rákfenéje az onnan származik, amit én ugye megfigyeltem, észrevettem és rájöttem az összefüggésekre, ugyanis véleményem szerint, és gyorsan összegzem az egész történetet,
1: most már
3: 47. forrásnál tartok, ebből 43 forrást kellett újraéleszteni halottaiból. 4 forrás működött az én segítségem nélkül is, de ennek is megvan a magyarázat a terepi sajátosságokat illetően. Tehát elmondhatom, hogy 10%-ot tölt meg az erózió elől, és biztos vagyok benne, hogy Európában, Magyarország, nem, máshogy mondom, 6-7 országgal vagyok kapcsolatban, barátokon keresztül figyelem, ott is náluk a lényeket, és meg tudtuk állapítani, hogy 90%-ban bizony szép lassan, egy-egy nagy rapid esőzés következtében a forrásaink eltömődtek, és bármennyire meg fognak szólni, sőt, nagyon komoly durva jelzőket kapok emiatt, az elméleteim miatt, én magam biztos vagyok benne, hogy a patakok, folyók, ugyanúgy a Duna, a Tisza, a halálát, ez nem a csapadék hiány, vagy a kérdések csapadék okozza, hanem a folyamatos vízellátást biztosító források megszűnése. De túlmutat ezen, ez túlmutat a történet Magyar Nándoron. Nagyon szeretnék eljutni egy felső fórumra, nagyon szeretném bemutatni az új környezetvédelmi minisztériumnak. Rimánkodom érte, hogy nézzék meg, mire gondolok. Vizsgálják ki ezt olyan szinten, európai szinten, amiről beszélek, és meglátják az eredményt, és már csak egy mondat, és jöhet a következő kérdés.
1: No, kimond, hallgatunk.
3: Tudjátok, régen is voltak ebb időszakok, hónélkülitelek. Ugyanúgy folytak a patakjaink, tavaink, egy picit kisebb volt a vízhozam. De ilyen, hogy kiszáradt patak fogalom, és az onnan indult, onnan datálódik, például 2023 óta, totál abszurd, egymással ellentétes a két információ. 2023-ban, januárban, májusban volt kétszer két nap 150 mm csapadék, tehát nagyon sok csapadék idején szűn meg az összes élővíz. Totál ellenmondásos, ami az én teóriámat támasztja alá. Kevesebbet tiltakoznak a szakemberek is, inkább csendbe halkan és a hátam mögött szidnak, de ott akkor teligázon. Ezeket sikerül lassan bemizonyítani ezeknek az embereknek. Illetve nagyon szeretném, ha kinyitná a világ, illetve az illetékesek a szemüket, és elmozdulnának abba az irányba. Semmi veszíteni való nincs, amit mondtam, hogy a források vidékét kell rendbe rakni. Az emberek a nagy folyókkal foglalkoznak, a nagy patakokkal, futottak még kategóriában, megemlítik a kisvizes élőhelyeket, források elapadását 100%-ba, én vagyok az egyetlen, aki azt mondom, hogy nem. Pedig a forrás és a folyó kapcsolatában, ha hiszitek, hanem hiába nagyobb vagy folyó, a forrás, azaz szülőatya, szülőanyja az óriási folyónak és pataknak. Tehát a patak, folyó, az csak egy gyerek. Hogyha nincs felnőtt, nincs gyerek.
1: Igen, nekem még az a kérdésem, Zoli, figyelj csak, hogy ezek a források egyébként, ha mondjuk azt arról beszélünk, hogy akkor ez nekünk miért lesz jó. Nyilván azért lesz jó, mert akkor a Dunában is, tehát Ipolyban van víz, az Ipolynak a mellékágaiban is, a őket tápláló folyókban is van, meg patakokban is van.
2: Hát ez nem kérdés, hogy ez miért jó.
1: Ez megy össze egyébként a rendszer. Csak hogy ezek honnan jönnek egyébként? Tehát, hogy ezek rétegvizek, karsztvizek, tehát hogy ezek egyébként elfogyhatnak szerinted? Vagy hogy ez mondjuk a csapadékkal függ össze ezek a források?
3: Nem, és ezért fognak engem keresni. Egy középkorban engem már megégettek volna.
1: Na, ezeket. Jól van.
2: Hálainknek azon túl vagyunk.
1: Mondd csak.
3: Pontosan ezeket demonstrálom, és nem tudnak a helyszínen a kötözködő, kekezkedő szakemberek mást mondani, mint amit látnak. Komplett csapadékhiány, komplett aszály, forróság idején, betes tempóban a forrásaim. Mondom, még egyszer, nem lett volna kiszáradt patak, mert fogalom. Ez mindenhol így működik. Néha ásunk teszgödröket 2-3 méter mélyen, mert azt mondják, hogy ez talajvíz. Csontszáraz, mint a puskabor. Máshol, ahol kell, ások fél métert, és ömlik a víz úgy vastagon. Hát nincs össze, hozzáteszem egyébként a vizekben, geológiában nálam szakképzetlenebb ember nincsen. Nekem van egy józan paraszti eszem, meg egy évtizedes megfigyelési előnyöm. Pont.
1: Okay,
2: és jó. Valahol valaki felette szerv meghallgatott már? Tehát sikerült eljutni már valahova általad említettek, hogy valaki fönt, hallgasson meg legalább.
3: Igen, egy helyen már jelentkeztem, ugye szolgálati utat betartjuk, nem mondom a helyet, onnan kaptam egy udvarias előtösítást. Pénteken küldtem a László környezetvédelmi miniszternek egy e-mailt, egy felajánlást, ahol felajánlom azt is, hogy a vadászterületemen lévő most már 47 jól működő forrást, vagy nem jól működő forrás, és annak az okait felajánlom kvázi egy ilyen kísérleti laboratóriumként, egy ilyen mintaterületként, ahol egy munkacsoport tudná ezeket az állításaimat ellenőrizni. Még nem kaptam választ miniszter úrtól, de bízom benne, hogy érkezni fog.
2: Hátra.
1: Figyelj csak, ugye a beszélgetés végén, hogy az előzőekben pont beszélgettünk a Nógrád vármegyei vízőrzőkkel, hogy ez a vízőrzők mozgalom, ez itt ilyen nem is kicsin civil kezdeményezés országszerte, és ennek most már Nógrád vármegyei csapata is van, és ugye a vízőrzők is többek között fönt volt Gajdos Lászlónál a vízmegtartásos nagyországos értekezleten. Úgyhogy én összefoglalok benneteket majd hozni első körben én helyi szinten. Jó, Zoli, és akkor hát, ha onnantól kezdve tudtok tovább is lépni, és akkor egymásnak is tudtok majd segíteni, és akkor hát a főért tudtok lépni majd ebben az ügyben.
3: Nagyon köszönöm, van ezzel egy pici dökkenő, egy pár vízőrző mozgalom, vagy vizekkel
1: betámadott?
3: Foglalkozó civil szervezet, nem, próbálták már fölvenni velem kapcsolatot, igen? Sikerült, én szívélyesen mindenkit meghívok és bemutatom, hogy mire gondolok. Viszont amikor ott valaki csak fújja magáét, ami a trendből jön, hogy nem, a források ki vannak szárazva, nincsenek, basszus, nem látod?
1: Aha.
3: Én kell, de nem kell, nem látod? Tehát nagyon nehezen, én nem akarok időt fecsérelni olyan emberekkel. És
1: tehát
3: nem
1: te partalan vitára nincsen időd.
3: Partalan vitát nem akarok még sanszot se adni senkinek, főleg magamnak, hogy belemenjek. Valakivel minden tiszteletem az övéké, a szándékok miatt, abszolút, de én végzem az én missziómat, a filmjeimben mutatom be az eredményeket.
1: Látványosak az eredmények, ezt mondjuk a hallgatóknak, igen.
2: Keressenek rá.
3: Eső nélkül,
1: igen.
3: És brutálisan szépen fejlődik napról napra, de az, hogy valaki lehúzzon és az ő teóriáját próbál rám kényszeríteni, de bocsánat, arra nincs igényem.
1: Jó, oké, abszolút. Max, veszíteni nem tudtak arra veszíteni esetleg, tényleg azért mondom, hogy akkor helyi szinten, de abszolút megértem azt, hogy én tudom, hogy olvastam is talán valami cikk is volt arról, hogy akkor ott voltak, és akkor, hogy nem tudom, valami természetvédelmi csapatnak ez annyira nem tetszett, hogy akkor ott mindent ment a csörte, és hát abszolút megértem ez, Zoli. Jó, figyelünk rád, jó, mert látom, hogy továbbra is azért csinálod, és abszolút csodás azt látni, legalábbis a személyes véleményem az, hogy itt tényleg forrásvakasztások vannak ilyen osztályban. Úgyhogy sok sikert kívánunk neked innen.
3: Megengedtek még egy pillanatot?
1: Mond! Na.
3: Annyit beszéltünk erről, meg a tiltakozásom. Nem akarom. Tehát, ha egy vízőrző jelentkezik nálam, egy, aki hajlandó velem másod-harmad magammal kijönni, nagyon-nagyon szívesen ismeretterjesztő céljából még ez ördögnek is megmutatom azt, amire gondolok.
1: Oké.
3: Okay. Jó, ennyit hozzá szerettem volna tenni, tehát nem elzárkózom tőle, de nekem megvan az én utam, amin én előre megyek, mert látom, hogy hátra nincs út. És nagyon köszönöm a támogatásodat.
1: Oké, Zoli, vigyázz magad, és akkor beszélünk, hogyha vannak új infók. Jó?
3: Köszönöm.
1: Szia, minden jót neked.
2: Minden jót.
1: Szia, Nagy Zoltánnal beszélgetünk, tehát aki az edélyforrásokat szabadítja fel itt Magyar Rándor környéken, a belső Cserhádban. Meg lehet nézni egyébként a videókat, mert hogy tanulságosak. És ugye az is, hogy hát oké, most a vízőrzőkkel beszélgettünk, de picit egyébként lehet más vonal. De
2: hogy, szerint biztosan.
1: Igen, de hogy na hát, ha egymást hallottátok, én tudok majd adni kontaktot, és akkor meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Kész.
2: Legyen víz.

0: Ez történt csütörtökön reggel.
1: Itt is vagyunk, jó rádiózást mindenkinek. Nagy Zoltánnal beszélgettünk az előbb az erőforrások fakasztójával, mégpedig az ügyben, hogy hát most az elmúlt napokban is eléggé komoly és látványos előrelépéseket tett az ő vadász területén, birtokán, kis erdejében, Magyar Nándor környékén, és ugye 47 forrásnál jár, amelyből nagyjából 43-at újraélesztett, és ugye az ő elmondása alapján itt kéne kezdeni akár országos szinten is, ugye több, nem tudom, más országban való barát vadásszal is ugye beszél erről, és ott is hasonlóak az indulások, itt olyan kis vadász sztorikon belül. Úgy vallja, hogy akkor ezeket a forrásokat kell először indítani, mert innen indul ki minden, kispatak, csermelyecske, vízgyűjtő, nagy folyó, tehát innen induljunk el, és ugye ezt szeretné, hogyha akár felsőbb hangok is meghalnák.
2: Én abszolút team Nagy Zoli vagyok, mert ahogy nyilván abszolút nem vagyok ennek a vízügynek a szakembere, de én pont ezt vallom valahogy, én ezt szoktam mondani, hogy nekem oké, asszály van, nem tudom én, de télen annyi vízünk volt, annyi csapadék volt, annyi hó volt, szóval egyszerűen nekem valahogy nekem sem fér össze ez, tehát én is ebben a Zolival értenék inkább egyet, hogy inkább az lehet, hogy eltömődik.
1: Igen,
2: vagy...
1: mert ugye ő azt mondta, jól mondod, hogy azt mondta a Zoli az előbb, hogy itt olyan forrásokról van szó, amelyeknek nincsen köze a csapadékhoz.
2: Így.
1: Tehát ugye nyilván most itt van 47 forrást újraélesztett, most az elmúlt napokban 5-6-ot, és fölmerülök, és akkor hogy lehet ez, hogyha nem esett az eső már nagyjából hónapok óta, és ugye adja magát a választ, hogy semmi köze nincs ahhoz, hogy leesik a csapadékföntről, hanem ugye ezek akkor rétegvizek, vagy lenti mélyebb fekvésű történetek. És ugye olyan érdekes, hogy elmondta azt, hogy voltak itt nagyon nagy esőzések még ugye 2023 környékén, amikor januárban meg májusban leesett.
2: Hát ott nem volt
1: 150 mm eső, igen, és gyakorlatilag beiszapodott, és a sok esőtől eltömődtek a források. Ugye ő ezt mondta, és ilyentől kezdve ezeket most megint elkezdi.
2: Igen, és ez nekem valahogy annyira megállja a helyét, mert hogy oké, nyilván tehát ne vádoljanak minket azzal, azt tudjuk jól, ha nagyon nagy asszály van és 40 fok, és nem esik az eső, akkor a talaj felső réteget száraz, értem. De hogy hosszabb távon az, hogy most ennyire kifogyjon minden, és világszinten, legalábbis nálunk országszinten vízmegvonás, meg ez, meg az, tehát ez nem indokolt, szerintem sem, így érzésre. Tehát, hogy én abszolút ebbe legalább hallgassák meg, legalább, ha valaki egy segítő jobbot ad, én legalábbis úgy lennék vele, na, gyere öreg, mondd el.
1: Igen, mert mindig az ilyen különutasokat csesztetik, nem? Mm-hmm. Tehát, hogy itt van az ember, csinálja föl, aki ezeket a forrásokat, meg és akkor ezzel jönnek már, hogy a megoldók, hogy hát ne, mert az akkor ott az túl sok lesz a víz, ott az a kis tavacska, akkor az
2: ja, hát akkor találjuk már ki most, hogy akkor túl sok, vagy túl kevés, semmelyik nem jó, szóval én is azt gondolom, hogy...
1: Az elmúlt napokban, már hetekben azért, tehát, hogy ha csak ezt veszed, hogy vízgazdálkodás vagy azt, én egyébként nem is nézek közösségi oldalt. Tehát akkora ökörségek vannak, hogy ezt
2: ritkán.
1: Tegnap is átbeszéltük, hogy egyszerűen egy átlag ember nem tud igazságot tenni, hogy most mi az igaz, meg mi nem, mert hogy mindenki már vízügyi szakember lett, meg tájépítés.
2: A foci szakemberekből már vízügyi szakemberek is lettek.
1: És akkor hallod a kocsmában, hogy elkezdenek egymással ugatni az emberek, hogy fogalmunk sincs semmiről, mindenki osztja azt. Tehát, hogy én nélkül nem is olvasom ezeket, mert úgyhogy azért nekem van egy környezetmérnök diplomám, tehát azért mondjuk...
2: Még azért lehet, hogy közöd is lehetne
1: egy pici
2: hozzá.
1: Egy azért, hogy van hozzá közöm, mert azért volt, nem tudom én, két év vízgazdálkodás, meg nem tudom. Uh-huh. Ami valami,
2: mondjuk én abból nagyon keveset tanultam.
1: Valami azért, hogy csúra csepent, még maradjunk annyiban, de ez véget sem nézem, tehát iszonyat, hogy ezt hogy lehet.
2: Nem, de jó, mondjuk a közösségi média, tehát én nem tudom, én, hogyha bármilyen vélemény nyilvánításra ránézek, teljesen mindegy, milyen témakör, pozitívat 1%.
1: Igen.
2: Tehát inkább ott erről a becsmérlő, káráló.
1: Tegnap erről beszéltünk. Igen, úgyhogy a különösöket mindenki szidják. Tehát, hogyha itt vagyunk 2026-ban, 41 meg 42 fokok vannak, nem tudom mennyi, és itt van egy ember, egy vadász, aki a saját telkén, a saját vadászterületén fölpattintja a forrásokat, és ez valakinek nem tetszik. Akkor
2: Tím Nagy Zoltán,
1: tartunk?
2: Én kimennék vele, nekem megmutathatná
1: na, jó,
2: a forrásokat.
1: Hát, vadászférjed, menjetek egy kört az
2: Igen, nagyon szívesen.
1: Na, ennyi.

0: A műsorfolyam véget ért a mi részünkről, de megyünk tovább. Természetesen, mert hogy Házi Attila is készülődik, meg lesz majd szóda is, úgyhogy nálunk kell maradni. Ugye, Sanyi?
1: Így van, nem szabad eltekerni a rádiót, nem is kell, hiszen minden idők legnagyobb megaslágerei nálunk szólnak, és mi el is köszönünk egész hétre, de holnap újra találkozunk, vigyázzatok magatokra, ahogy mondta Ádám, jön Attila, aztán Marcival szódázhattok, vidám vasárnapot mindenkinek, sziasztok!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Reklám.
4: Reklám.
3: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
5: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
3: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
6: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: A Mia és a Fehér Oroszlán rendezőjétől.
7: Aznap eltévedt és egyedül maradt.
3: Éld át ezt az igaz történetet.
8: 12 éve történt, de még hiszem, hogy életben van.
3: A legenda mögött.
7: Az állagsereg lett a családja, és a sivatag befogadta őt.
9: Először láttam ilyen szabad lelket. Keressük meg a családját.
3: A sivatag fia. Július 23-ától a mozikban.
10: Reklámot hallottak.
11: 10 óra van.
10: Itt a Megafon.
12: A mikrofonnál Andor Tamás.
11: Hírek.
12: Émeítő büdös, patkányok és mérhetetlen szemét. Egy magyar nándori lakóház udvarától bűzlik a falu. Erről írnak a környéken lakók az egyik internetes fórumon. Szemtanúk szerint az érintettek mit sem törődnek azzal, hogy a szomszédos utcán közlekedőket ez a kép és az orfacsaró bűz fogadja. A rendezetlen területen csak ritkán láthatók az ingatlan tulajdonosai, akik a jelek szerint többen is lakják a házat. A környéken lakók vélelmezése alapján felelőtlenséget követnek el a tulajdonosok, mert kiskorú gyermek is az épület lakója lehet, akit ha az udvarra engednek ki, közvetlen életveszélybe sodorják őt az ott lévő szeméthalom miatt. Az egyik szemtanú szerint az udvart nem tárolásra használják, hanem szemétlerakóként, ahol éghető anyagok és olajos kannák is vannak, amik a tartós száraz időben és kánikulában kifejezetten veszélyesek lehetnek. Információnk szerint értesítették Magyar Nándor polgármesterét, akitől azt várják, hogy hivatalos lépéseket tegyen az ügyben. Bizonyítékokat vitt magával a Megafon rádió stúdiójába a Becskei Roma kisebbségi önkormányzat vezetője, aki szerint csak így érdemes beszélgetni a közte és a falu polgármestere közötti konfliktusról. Olá Elemér egy iratdossziét nyitott ki a stúdióban, amelyből számos, szerinte bizonyítékként használható dokumentumot vett elő és mutatott meg a műsorvezetőknek. Az ügy arról szól, hogy amikor ő nemrégiben átvette a kisebbségi önkormányzat vezetését, átvizsgálta a korábbi évek hivatalos anyagait és a gazdálkodást is. Több olyan irat is hiányzik a kisebbségi önkormányzat működéséből, amely alátámasztaná a beszámolókban leírt gazdálkodás jogosságát. Olá Elemér elnök szerint felmerül a gyanú arra, hogy illetéktelen személy vett fel pénzt a roma önkormányzattól. A konfliktus ebből alakult ki Agócs Pál polgármester vonatkozásában. Agócs az adást követően úgy nyilatkozott, hogy nem szeretné élni a viszontválasz lehetőségével, azonban úgy minősítette az elhangzottakat, hogy idézem, oltári nagy baromság, és két perc alatt lesöpörné azt. Hozzátette, Olá Elemér bűncselekményt követett el a rádióban tett nyilatkozatával. Kipusztult a legendás Romhányi mogyorófa. A növényről

0: Kutatása szerint viszont nem távozik az élők közül nyomtalanul, mert belőle már új sarj növekedik. Vaddisznót ütött el a metró a 2-es vonal Kossuth-Lajos téri állomásának alagútjában szombaton. A katasztrófavédelem azt közölte, hogy a 60 kg-os állat beszorult a metró vezető fülkéje alá, de az ütközést túlélte, végül egy vadász lelőtte. Hozzátették, hogy a szerelvény elmozdítása, majd az állomás feszültségmentesítése után az egység kiemelte a vaddisznót az alagútból. A hatósági beavatkozás idejére kiürítették az állomást, a metrók forgalmát mindkét irányba leállították. Tehervonat és személyvonat ütközött össze szombaton Horvátország északi részén, Kőrös térségében. A balesetben többen megsérültek, halálos áldozatról egyelőre nincs információ, közölte a Horvát Vasúti Infrastruktúra Kezelő Társaságra hivatkozva az MTI. Tomo Medved horvát miniszterelnök helyettes szerint 6-an súlyosan, 13-an könnyebben sérültek meg, közben megkezdődött a baleset körülményeinek vizsgálata is. Medved szerint a vizsgálatnak kell feltárnia, hogy miért történhetett meg a baleset. Az első információk alapján műszaki hiba és emberi mulasztás lehetősége is felmerült, végleges megállapításokat azonban csak a hatósági vizsgálat lezárása után lehet tenni, tette hozzá.
1: Időjárás.
0: 33 fokos nyári meleggel ér véget a hét. Erős UVB sugárzás várható késő délutánig, ami miatt napégésre kell készülni. Kora este 25, hajnalban 14 fok lesz.
1: Közlekedés.
0: Napközben a 22-es úton Őrhalomban és Endrefalván, a 21-esen Bátony terenyében, valamint Verőce belterületén mérik az autósok sebességét.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: És most, ahol a sportos életmód
2: mindig sláger.
4: Fitbit.
5: Rövid ez a hétvége, a tegnapi munkanap nem esett jó senkinek, de már is gondoljunk arra, hogy ennek lesz jó eredménye, ugyanis hamarosan előttünk van egy hosszú hétvége, már is mennyivel jobb, nem? A mikrofonnál Házi Attila, kellemes ébredezést kívánok mindenkinek, sporthírekkel jöttem, illetve egy ipolymenti bringatúra ötletével, valamint mindjárt egy egyszerű ebédet is készítünk, és elmondom a Nógrád vármegyei labdarúgó kupa második fordulójának eredményeit is. Gazdag lesz a mai műsor, mint ahogy zenei kínálatunk is, nagyon sokszínű. A megasztáros Dénes Dáviddal indulunk, itt az Adria.

a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Mézes mustáros csirkesalátát készítünk almával. 15 perc alatt könnyen és laktató lesz. Mondom a hozzávalókat. 150 g csirkemell, egy alma, nagy marék saláta keverék, fél kígyó uborka, 30 g feta vagy mozzarella, egy teáskanál mustár, egy teáskanál méz, citromlé, egy teáskanál olívaolaj és sóbors kell hozzá. A csirkét csíkokra vágva megsütöm, az almát vékonyan felszeletelem, majd összekeverem a salátával, az uborkával és a sajttal. A mustárt, a mézet, a citromlevet és az olívaolajat összekeverem, ráöntöm, végül pedig ráteszem a meleg csirkét. Jó étvágyat hozzá!

itt a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Augusztus 9-e van, Emőd névnapja. Hát a leggyakrabban elfogadott magyarázat szerint az Emőd az Emese név férfi párja, illetve az Emő szóval hozható kapcsolatba. Az Emő régi magyar szó jelentése szoptató, ebből az Emőd jelentését gyakran anya, anyai jelentéskörhöz kapcsolják. Kedves Emődök, boldog névnapot kívánok nektek, és azokat is ünnepeljük, akik augusztus 9-én születtek. Sok boldogságot kívánok mindenkinek!

0: Megafon.
1: Én is látom, hogy a világ rossz, nem tudom, lesz-e még világos, de ha sötét is ez a világ,

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. A Nógrád vármegyei labdarúgó kupa második fordulója van ezen a hétvégén. Tegnap két mérkőzést játszottak le, és már is itt vannak a friss eredmények. A balassagyarmati Palócfarkasok a Berkenyével 1-2-t játszott. Nézem a részleteket, a félidőben 0-2 volt az állás, tehát a balassagyarmat csak a második félidőben tudott szépíteni, azt is a 47. percben ért el Zólyomi Bence találatával. A Magyar Gét Széchenyi mérkőzés 1-6-tal ért véget, a félidőben 0-4 volt az állás, a széchenyiek nagyon produktívak voltak már az első félidőben. A 21., 33., 36. és a 38. percben lőtték az első 4 gólt, utána a 77. és a 82. percben történt még Széchenyi találat, a szépítést pedig Mihalik Sebastian a 85. percben a Magyar Gét találatával zárta le a meccset, 1-6 tehát a végeredmény. Ma pedig további 13 páros játszik, felsorolni is sok lenne, de természetesen az érdekesebb eredményeket majd a hírek között elmondjuk. A mérkőzések változó időpontban kezdődnek ma 14:30 és 17:30 kezdettel.

0: Itt a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. 11 órakor meghallgatjuk a legfrissebb híreket, aztán pedig néhány megosláger, és jönnek a legfrissebb horoszkópok is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rugóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
4: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
5: Tessék, CH Klíma.
3: CH Klíma.
5: Igen, CH Klíma.
3: CH Klíma.
4: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu. Balassagyarmaton, a Madás moziban.
6: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Valami nagy érkezik a mozikba.
8: Jól van, kutyik! Bármi is vár ránk a dzsungelban! Elkészültünk!
9: Erélyen készültünk fel!
6: Idén!
9: Futár!
8: Gyerünk, kutyik! Meg kell mentenünk a szigetet!
9: Futár! Én futok, de boldog vagyok! Ennél gyorsabban nem megy!
7: Mancsőrjárat, a Dino film. Csak a mozikban.
2: Reklámot hallottak.
10: 11 óra van.
2: Itt a Megafon.
11: A mikrofonnál Andor Tamás.
10: Hírek.
11: Vaddisznót ütött el a metró a 2-es vonal Kossuth Lajos téri állomásának alagútjában szombaton. A katasztrófa védelem azt közölte, hogy a 60 kg-os állat beszorult a metró vezető fülkéje alá, de az ütközést túlélte, végül egy vadász lelőtte. Hozzátették, hogy a szerelvény elmozdítása, majd az állomás feszültségmentesítése után az egység kiemelte a vaddisznót az alagútból. A hatósági beavatkozás idejére kiürítették az állomást, a metrók forgalmát mindkét irányba leállították. A három vidéki nemzetközi repülőtér közül 1,2 milliárd forint állami támogatást kap működéséhez idén a sármelléki Hévíz-Balaton Airport, közölte a térség országgyűlési képviselője. A kormány azt is világossá tette, hogy vizsgálja a jövő évi járatfejlesztések lehetőségét, és átfogó átvilágítást tervez annak érdekében, hogy hosszú távon fenntartható működési modell alakuljon ki. A Hévíz-Balaton Airport olyan térségi fejlesztési eszköz, amelynek jövője azon múlik, hogy mennyire tud bekapcsolódni az európai légi közlekedési hálózatba, tette hozzá Varga Balázs. Szlovákiában a Bősi vízi erőműnél egy 42 éves nő holttestére bukkantak a víz felszínén. Veronika Dachová, a nagyszombati kerületi rendőrfőkapitányság szóvivője közölte, hogy a rendőröket az esti órákban riasztották. Elmondta, hogy kiérkezésükkor csak a halálténnyét tudták megállapítani, arról egyelőre nincs hír, idegenkezőség lehet-e az ügyben. Egy azonosítatlan drón robbant fel szombaton Bulgáriában a román határ közelében, írja a hatóságokra hivatkozva az Euronews. Rumen Radev bolgár miniszterelnök közlése szerint a drón Románia felől lépett be Bulgária légtérbe, majd 1000 méterre a transzbalkáni gázvezeték kompresszorállomásától robbant fel Kardamnál. A drón által keltett zajt a román határrendészet észlelte, majd egy hangos robbanást hallott a határőrség, mondta a sajtótájékoztatóján Radev, aki közölte, az esetnek nincs áldozata, és nem keletkezett kár az épületekben vagy az infrastruktúrában.
10: Időjárás.
11: 33 fokos nyári meleggel ér véget a hét. Erős UVB sugárzás várható késő délutánig, ami miatt napégésre kell készülni. Kora este 25, hajnalban 14 fok lesz.
2: Közlekedés.
11: Napközben a 22-es úton Őrhalomban és Endrefalván, a 21-esen Bátony terenyében, valamint Verőce belterületén mérik az autósok sebességét.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítés tartalmaz.
2: És most, ahol a sportos életmód
1: mindig sláger.
2: Fitbit.
0: 4 perccel vagyunk 11 után a mikrofonnál Házi Attila. Janet Jackson énekel hamarosan All For You, 2001-ből szól a dal. Előtte még R. Kelly és az Ignition, most pedig a La Rue meg a slágere, itt a Bulletproof.

0: bizony. Horoszkóp.
1: A mikrofonnál Házi Attila, kezdjük már is a kossal. A következő időszakban egyre több apró dolog okozhat számára valódi örömöt. Felismerheti, hogy a boldogság nem mindig a nagy sikerekben, hanem a hétköznapi pillanatokban rejlik. Egy kellemes találkozás vagy váratlan jó hír különösen szép napot hozhat. Bika. Most olyan időszak kezdődhet számára, amikor újra felteszi magának a kérdést, merre szeretne tovább indulni. De ne aggódjon, ha még nem látja tisztán az utat, mert egy fontos beszélgetés segíthet felismerni a következő lépést, akkor érdemes tisztázni és saját megérzéseiben bízni. Ikrek. Egyre erősebben érezheti, hogy olyan munkát szeretne végezni, amiben valódi értelem van. Most érdemes végig gondolni, milyen képességeit szeretné hosszabb távon kamatoztatni. Egy új lehetőség rámutathat arra, hogy milyen irányban érdemes tovább képeznie magát. Rák. Az anyagiak miatt átmenetileg szűkösebbnek érzi a lehetőségeket, de fontos, hogy ne hozzon hirtelen döntéseket, csak azért, mert most kevesebb pénz áll rendelkezésére. Egy váratlan bevételi lehetőség vagy egy takarékosabb megoldás hamarosan könnyíthet a helyzetén. Oroszlán. A szerencse most olyan helyzetben talál rá, amire egyáltalán nem számít. Egy véletlen találkozás vagy váratlan lehetőség kedvező fordulatot hoz. Érdemes nyitott szemmel járni, mert most könnyen felismerhető a kínálkozó lehetőség. Szűz. Egy állat közelsége most különösen sok nyugalmat és szeretetet adhat. A vele töltött idő segíthet elfeledtetni a mindennapi gondokat, és újra közelebb kerülhet saját érzéseihez. Egy négylábú barát olyan támogatást adhat, amire most nagy szüksége van. Mindjárt az is kiderül, hogy az ősszel és a télen születettek mire számíthatnak. Egyetlen meg a sláger, és jön a folytatás.

0: Horoszkóp.
1: A mikrofonnál Házi Attila, folytatjuk a mérleggel. Egy új otthon gondolata egyre komolyabban foglalkoztatja, és hamarosan megfelelő lehetőség is felbukkanhat. Érdemes alaposan körülnézni, mert az elsőre tökéletesnek tűnő ajánlat nem biztos, hogy a legjobb választás. Türelemmel és körültekintéssel megtalálható az a hely, ahol valóban otthon érzi magát. Skorpió. Egy új munkalehetőség körvonalazódik, ami hosszabb távon is kedvező változást hozhat. Lehet, hogy eleinte bizonytalan lesz az új helyzettel kapcsolatban, de érdemes komolyan mérlegelni az ajánlatot. Most olyan ajtó nyílhat meg, amire már régóta várt. A nyilas szervezetének és közérzetének is jót tenne, ha több mozgást építene be a mindennapokba. Nem kell azonnal komoly edzésekbe kezdeni, már a rendszeres séta vagy kerékpározás is sokat javíthat az energiaszinten. Ha kitartó marad, hamarosan fittebbnek és kiegyensúlyozottabbnak érezheti magát. Bak. Egy kihűlt kapcsolat egyre inkább próbára teheti az érzelmeit, és nehéz döntés elé kerülhet. Fontos lenne őszintén beszélni a párjával arról, hogy mi hiányzik a kapcsolatból. Ha mindketten hajlandók változtatni, még újra fellángolhat a régi közelség. Vízöntő. Egy utazás gondolata hamarosan különösen vonzóvá válhat, és akár egy váratlan lehetőség is adódik az indulásra. Az új környezet nem csak kikapcsolódást, hanem inspirációt is hozhat. Egy távoli helyen olyan élmény érheti, amire még sokáig örömmel fog visszagondolni. És végül itt vannak a halak. Egy régi baráti kapcsolat most ismét fontos szerepet kaphat. Egy őszinte beszélgetés közelebb hozhatja egymáshoz őket, és egy korábbi félreértés is rendeződhet ezáltal. Érdemes időt szánni azokra az emberekre, akik valóban a halak mellett állnak. Szerencsés napot kívánok mindenkinek!

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Kerékpáros teljesítménytúrára hívnak mindenkit jövő hétvégére. Aki mindössze pár órás kalandot keres, az válassza a 35 kilométeres távot majd, ami Ipoly-Tölgyesről indul, Letkés Garamgövesd érintésével az Ipoly-Damásdi hídon át tér vissza a kiinduló pontra. A teljes túra közúton halad, ezért az arra vonatkozó szabályok betartásával lehet részt venni. Ipoly menti bringa túra jövő héten. Információs telefonszám 0630 584 0446. Még egyszer a telefonszám 0630 584 0446. There's no way I could fall.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
3: Mesztelen igazság, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, kölcsönlakás, István a király, szép nyári nap. Augusztusban is dübörög a Toyota Salgótarján, Zentenyár, Salgótarján főterén. Számos előadásra további helyeket nyitottunk. Az utolsó belépők most még elérhetők. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
4: Hé, hey, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós. Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL hotdog extra sajttal és baconnel. Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett.
5: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
6: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: A Mia és a Fehér Oroszlán rendezőjétől.
7: Aznap eltévedt és egyedül maradt.
5: Éld át ezt az igaz történetet.
8: 12 éve történt, de még hiszem, hogy életben van.
5: A legenda mögött.
7: Az állatsereg lett a családja, és a sivatag befogadta őt.
9: Először láttam ilyen szabad lelket. Keressük meg a családját.
5: A Sivatag fia. Július 23-ától a mozikban.
1: Reklámot hallottak.
3: Dél van.
1: Itt a Megafon.
10: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 9-én. A mikrofonnál Andor Tamás.
3: Hírek.
10: Az egyik balassagyarmati önkormányzati képviselő szerint sincs szükség a Balassagyarmat és Ipolytarnóc közötti vasútvonalra. Győri János független politikus azt követően adott hangot véleményének, hogy kiderült, a Magyar Péter vezette Tisza kormány nem fejleszti a nyugatnógrádi vasútvonalakat. A Baross Gábor terv alapján csak Salgótarján környékének kötött pályás közlekedése indokolt. Győri János a terv bemutatását követően egy internetes fórumon úgy reagált. Nem érdemes rágódni a Balassagyarmat és Ipolytarnóc közötti vasút újraindításán, ahol jelenleg sincs személyvonat közlekedés. Ahelyett inkább a közútfejlesztésre fontos összpontosítani. Győri érvelésében a turizmus hangsúlyos. Úgy gondolja, családok és túrázók sokasága biztonságos és szép környezetben kerékpározhatna, ha a vasútvonalat kerékpárúttá alakítanák át. Egy széchenyi civil kör azonos véleményen van a képviselővel. A társaság tagjai úgy látják, hogy a térség gazdasági érdeke a népszerűtlen lokális vasút bringa úttá formálása. Szégyen Széchenyre nézve, hogy a takaros kisváros évről évre elhanyagolódik és leépül, pedig ékszerdoboz lehetne, ha időnként takarítanák a belvárost. Ezt írta az ipoinfo.com hírportálnak címzett levelében egy helybéli lakos. Az írásos megkeresés tárgya a történelmi városmagban történt sétáról szól, amely szerint szinte mindenhol eldobott csokoládés papírok, műanyag poharak és ruhadarabok vannak. Az előbbire az Ady Endre és a Király utcák a példák, míg az eldobott ruhákat a Várbástyában találták meg. A levélíró részletezte, különösen kényes dolog, hogyha Széchény turizmusra építene, akkor ezek mutatják, mennyire nincs felkészülve a város, hiszen a bárki által látogatható délkeleti bástya, mintha hajléktalanok táborozó helye lenne. Ruhák, matrac és kiürített alkoholos üvegek találhatók ott. Kipusztult a legendás romhányi magyarófa. A növényről az a történet terjedt el, hogy II. Rákóczi Ferenc a nevével jelzett szabadságharc vezetője 1710-ben a romhányi csatát arról a dombról irányította, ahol már állt a magyarófa akkoriban. Egy másik történet szerint viszont rodostói száműzetéséből küldte Romhányba, hogy így állítsanak emléket a híres csatának. A néphittel szemben szakértők úgy vélelmezik, hogy valóban állhat már 300 éve ez a magyarófa, amely hatalmas, 25 méteres koronájával Matuzsálemnek számít. Egy helyi újságíró, Molnár J. Péter hívta fel a figyelmet arra, hogy a híres fa úgy tűnik teljesen kiszáradt idén. Leírása szerint viszont nem távozik az élők közül nyomtalanul, mert belőle már új sark növekedik. A Tisza frakció Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli Magyarország köztársasági elnökének, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter bejelentette, az előttünk álló alkotmányozási időszakban olyan köztársasági elnökre van szükség, akinek szakmai tekintélye, függetlensége és közjogi, alkotmányos tapasztalata biztos alapot jelent ahhoz, hogy hazánkat sikerrel visszavezessük a jogállami és alkotmányos útra. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője úgy reagált. Magyar Péter és Baka András is bosszúálló. Baka András perben is haragban állt az előző kormánnyal, egyéni sértettség van bennük, és ez motiválja őket. Baka András, a legfelsőbb bíróság volt elnöke, korábban nemzetközi bírói fórumokig is elment, hogy bebizonyítsa, nem lehet határozott időre kinevezett közjogi vezetőket ciklus közben elmozdítani, holott az ő elmozdítása azért történt meg, mert megszűnt a legfelsőbb bíróság. Rétvári Bence hozzátette, a köztársasági elnökjelölés kapcsán ígért széleskörű társadalmi egyeztetés a családi ebédlőasztalnál történt meg, hiszen Magyar Péter édesanyja 2012 és 2020 között

0: fiataloknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És most, ahol a sportos életmód
0: mindig sláger.
2: Fitbit.
3: Jó étvágyat kívánok mindenkinek a mai ebédhez. A mikrofonnál Házi Attila, a folytatásban pedig meg a slágerek. Fastboy és a Wave, előtte Lost Frequencies és a Dive szól nálunk. Most pedig Dash, Youngfly és Azaria, itt a Pannonia.

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. A Nógrád vármegyei labdarúgó kupa második fordulója van ezen a hétvégén. Tegnap két mérkőzést játszottak le, és már is itt vannak a friss eredmények. A balassagyarmati Palócfarkasok a Berkenyével 1-2-t játszott. Nézem a részleteket, a félidőben 0-2 volt az állás, tehát a balassagyarmat csak a második félidőben tudott szépíteni, azt is a 47. percben érte el Zólyomi Bence találatával. A Magyar Gét Széchenyi mérkőzés 1-6-tal ért véget, a félidőben 0-4 volt az állás, a széchenyiek nagyon produktívak voltak már az első félidőben. A 21., 33., 36. és a 38. percben lőtték az első 4 gólt, utána a 77. és a 82. percben történt még Széchenyi találat, a szépítést pedig Mihalik Sebastian a 85. percben a Magyar Gét találatával zárta le a meccset, 1-6 tehát a végeredmény. Ma pedig további 13 páros játszik, felsorolni is sok lenne, de természetesen az érdekesebb eredményeket majd a hírek között elmondjuk. A mérkőzések változó időpontban kezdődnek ma 14:30 és 17:30-os kezdettel.

Eye of the Tiger, ez volt a Survivor itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. Hát szerintem sok szülő aggódik amiatt, hogy érdemes-e a focit erőltetni a gyerekeknél, ha csak nagyon keveseknek adódik profi játékra lehetőség. Persze ez nem azt jelenti, hogy emiatt aztán nem viszik majd játszani a gyerekeket, hiszen éppen az látható, hogy rengetegen szeretik ezt a sportot. Csak hogy egy idő után tényleg kiderül, hogy a befektetett idő és az energia lehet, hogy fölösleges volt, mert másban talán előrébb juthatott volna ez idő alatt, viszont már nincs mit tenni a múlt idővel. Egy óra után a kétségeket megpróbálom egységé tenni.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
3: Mesztelen igazság, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, kölcsönlakás, István a király, szép nyári nap. Augusztusban is dübörög a Toyota Salgótarján, Zentenyár, Salgótarján főterén. Számos előadásra további helyeket nyitottunk. Az utolsó belépők most még elérhetők. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
4: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
1: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
5: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A Mia és a Fehér Oroszlán rendezőjétől.
6: Aznap eltévedt és egyedül maradt.
1: Éld át ezt az igaz történetet.
7: 12 éve történt, de még hiszem, hogy életben van.
1: A legenda mögött.
6: Az állatsereg lett a családja, és a sivatag befogadta őt.
8: Először láttam ilyen szabad lelket. Keressük meg a családját.
1: A sivatag fia. Július 23-ától a mozikban. Balassagyarmaton, a Madás moziban.
5: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Valami nagy érkezik a mozikba.
10: Jól van, kutyik! Bármi is vár ránk a dzsungelban! Elkészültünk!
11: Erélyen készültünk fel!
9: Idén!
11: Futár!
10: Gyerünk, kutyik! Meg kell mentenünk a szigetet!
11: Futár! Én futok, de boldog vagyok! Ennél gyorsabban nem megy!
9: Mancsőrjárat, a Dino film. Csak a mozikban.
1: Reklámot hallottak.
3: 13 óra van.
1: Itt a Megafon.
12: A mikrofonnál Andor Tamás.
13: Hírek.
12: Szégyen Széchenyre nézve, hogy a takaros kisváros évről évre elhanyagolódik és leépül, pedig ékszerdoboz lehetne, ha időnként takarítanák a belvárost. Ezt írta az ipoinfo.com hírportálnak címzett levelében egy helybéli lakos. Az írásos megkeresés tárgya a történelmi városmagban történt sétáról szól, amely szerint szinte mindenhol eldobott csokoládés papírok, műanyag poharak és ruhadarabok vannak. Az előbbire az Ady Endre és a Király utcák a példák, míg az eldobott ruhákat a Várbástyában találták meg. A levélíró részletezte, különösen kényes dolog, hogyha Széchény turizmusra építene, akkor ezek mutatják, mennyire nincs felkészülve a város, hiszen a bárki által látogatható délkeleti bástya, mintha hajléktalanok táborozó helye lenne. Ruhák, matrac és kiürített alkoholos üvegek találhatók ott. A balassagyarmati Talent megverte a Vác VLS csapatát a 19 év alatti a bajnokságának felkészülési mérkőzésén. A Vác a 17 év alatti csapat talált ki, a félidőben már 0-2-re vezetett a Nógrádi klub. A második félidőben további 4 gólt rúgtak, azonban 2-t a váciak, másik 2-t pedig a balassagyarmatiak. A végeredmény 2-4 lett. A három vidéki nemzetközi repülőtér közül 1,2 milliárd forint állami támogatást kap működéséhez idén a sármelléki Hévíz Balaton Airport, közölte a térség országgyűlési képviselője. A kormány azt is világossá tette, hogy vizsgálja a jövő évi járatfejlesztések lehetőségét, és átfogó átvilágítást tervez annak érdekében, hogy hosszú távon fenntartható működési modell alakuljon ki. A Hévíz Balaton Airport olyan térségi fejlesztési eszköz, amelynek jövője azon múlik, hogy mennyire tud bekapcsolódni az európai légi közlekedési hálózatba, tette hozzá Varga Balázs. Mesterséges intelligencia segítségével hoztak létre működőképes, a természetben nem létező vírusokat amerikai kutatók. A brit közszolgálati BBC és az Al Jazeera pánarab hírtelevízió ismertetése szerint a Stanford, a Harvard, valamint a Massachusetts-i Műszaki Egyetemmel együttműködő Broad Institute kutatói egy természetben előforduló baktériumokat megfertőző vírus genetikai állományát használták mintaként, majd mesterséges intelligenciával több ezer új vírus genomot terveztek. A kutatók szerint az eljárás új lehetőségeket nyithat olyan bakteriofág terápiák kifejlesztése előtt, amelyeket a gyorsan változó kórokozók ellen is alkalmazni lehetne. A módszer különösen az antibiotikumokkal szemben ellenálló baktériumok elleni küzdelemben lehet ígéretes. Egy azonosítatlan drón robbant fel szombaton Bulgáriában a román határ közelében, írja a hatóságokra hivatkozva az Euronews. Rumen Radev bolgár miniszterelnök közlése szerint a drón Románia felől lépett be Bulgária légtérbe, majd 1000 méterre a transzbalkáni gázvezeték kompresszorállomásától robbant fel Kardamnál. A drón által keltett zajt a román határrendészet észlelte, majd egy hangos robbanást hallott a határőrség, mondta a sajtótájékoztatóján Radev, aki közölte, az esetnek nincs áldozata, és nem keletkezett kár az épületekben vagy az infrastruktúrában.
2: Időjárás.
12: 33 fokos nyári meleggel ér véget a hét. Erős UVB sugárzás várható késő délutánig, ami miatt napégésre kell készülni. Kora este 25, hajnalban 14 fok lesz.
13: Közlekedés.
12: Napközben a 22-es úton Őrhalomban és Endrefalván, a 21-esen Bátony terenyében, valamint Verőce belterületén mérik az autósok sebességét.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
14: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
15: És most, ahol a sportos életmód
2: mindig sláger.
15: Fitbit.
16: Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, a Megafon mikrofonjánál Házi Attila. A folytatásban Köles Eliza és a Sassy Girls szól, előtte a The Beavers, ahol jártunk. Most pedig

Freedom of the Night, ez volt Sophie Alice Baxter itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. Eddig még sosem fordult elő olyan, hogy az NB3-ban a melegre hivatkozva kelljen elhalasztani egy meccset, de most ez is megtörtént. A Magyar Labdarúgó Szövetség a nógrádi SBTC Tiszaújváros elleni mérkőzéséről döntött így. A rendkívüli hőség miatt mindenki egészségének védelme érdekében napolták el az összecsapást. Augusztus 12-én pótolják majd az elmaradt meccset.

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. A labdarúgás népszerű sport, de még a szakértők is azt mondják, hogy az utánpótlás generációk számára most sem jobbak az esélyek a profi focizásra, mint máskor. Mindössze kevesebb, mint 1%-uk számára van reális lehetőség arra, hogy aktív életüket erre építsék fel, vagyis pénzkereső tevékenységé váljon a foci. Szoboszlai Dominik példájából látható, hogy közel van hozzánk a siker, a pénz és a csillogás, hiszen ő magyarként bizonyítja, hogy képes a világ élvonalában játszani, neki sikerült. Miért ne sikerülhetne ez másnak is, és többeknek is? Gazdag Dániel is ilyen minta lehet azoknak, akik arra tennék fel életüket, hogy a pálya legyen a középpontban. Mindjárt elmondom, miért lehet jó befektetés a labdarúgást választani.

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Amerikai és kanadai források szerint a labdarúgó gazdag Daniel hamarosan a Columbus Crew együttesétől a Vancouver Whitecaps csapatához igazolhat, ahol a német világbajnok Thomas Müller is futballozik. Gazdag korábban Philadelphiában, majd Columbusban is kiemelt fizetésű labdarúgónak számított az amerikai bajnokságban, vagyis rá nem volt érvényes a fizetési sapka, magasabb bért is kaphatott. Vancouverben viszont várhatóan már nem ebbe a kategóriába kerülne. Ha hinni lehet a híreknek, a jelenlegi évi 2 millió dolláros, azaz 636 millió forintos fizetése akár a felére csökkenhet. A 30 éves magyar válogatott támadó ezzel már a harmadik klubjához kerülhetne az amerikai élvonalban. Gazdag 2021-ben először a Philadelphia Union játékosa lett. A klub színeiben 21 és 25 között összesen 72 gólig jutott, ezzel a Philadelphia történetének legeredményesebb gólszerzőjévé vált. Hát ez a példa mutatja, hogy a Szoboszlai Dominik féle élvonalon túl a kevésbé is, mert de mégis profi szintű labdarúgásban is van lehetőség, hogy életpálya épüljön belőle. Méghozzá rövid idő alatt, mert ha csak egy évet is játszik gazdag Daniel, már azzal is egy életre gazdaggá válik. Lehet, hogy mégis érdemes figyelmen kívül hagyni, hogy az utánpótlás fociban játszó gyerekek mindössze kevesebb, mint 1%-ának van esélye ugyanerre.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
3: Tessék, CH Klíma.
4: CH Klíma.
3: Igen, CH Klíma.
4: CH Klíma.
5: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu. Balassagyarmaton, a Madás moziban.
6: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Valami nagy érkezik a mozikba.
8: Jól van, kutyik! Bármi is vár ránk a dzsungelban! Elkészültünk!
9: Erélyen készültünk fel!
7: Idén!
9: Futár!
8: Gyerünk, kutyik! Meg kell mentenünk a szigetet!
9: Futár! Én futok! De boldog vagyok! Ennél gyorsabban nem megy!
7: Mancsőrjárat, a Dino film. Csak a mozikban.
1: Reklámot hallottak.
4: 14 óra van.
1: Itt a Megafon.
10: A mikrofonnál Andor Tamás.
4: Hírek.
10: Vaddisznót ütött el a metró a 2-es vonal Kossuth-Lajos téri állomásának alagútjában szombaton. A katasztrófavédelem azt közölte, hogy a 60 kg-os állat beszorult a metró vezető fülkéje alá, de az ütközést túlélte, végül egy vadász lelőtte. Hozzátették, hogy a szerelvény elmozdítása, majd az állomás feszültségmentesítése után az egység kiemelte a vaddisznót az alagútból. A hatósági beavatkozás idejére kiürítették az állomást, a metrók forgalmát mindkét irányba leállították. A három vidéki nemzetközi repülőtér közül 1,2 milliárd forint állami támogatást kap működéséhez idén a sármelléki Hévíz-Balaton Airport, közölte a térség országgyűlési képviselője. A kormány azt is világossá tette, hogy vizsgálja a jövő évi járatfejlesztések lehetőségét, és átfogó átvilágítást tervez annak érdekében, hogy hosszú távon fenntartható működési modell alakuljon ki. A Hévíz-Balaton Airport olyan térségi fejlesztési eszköz, amelynek jövője azon múlik, hogy mennyire tud bekapcsolódni az európai légi közlekedési hálózatba, tette hozzá Varga Balázs. Szlovákiában a Bősi vízi erőműnél egy 42 éves nő holttestére bukkantak a víz felszínén. Veronika Dachová, a nagyszombati kerületi rendőrfőkapitányság szóvivője közölte, hogy a rendőröket az esti órákban riasztották. Elmondta, hogy kiérkezésükkor csak a haláltényét tudták megállapítani, arról egyelőre nincs hír, idegenkezőség lehet-e az ügyben. Egy azonosítatlan drón robbant fel szombaton Bulgáriában a román határ közelében, írja a hatóságokra hivatkozva az Euronews. Rumen Radev bolgár miniszterelnök közlése szerint a drón Románia felől lépett be Bulgária légtérbe, majd 1000 méterre a transzbalkáni gázvezeték kompresszorállomásától robbant fel Kardomnál. A drón által keltett zajt a román határrendészet észlelte, majd egy hangos robbanást hallott a határőrség, mondta a sajtótájékoztatóján Radev, aki közölte, az esetnek nincs áldozata, és nem keletkezett kár az épületekben vagy az infrastruktúrában.
4: Időjárás.
1: Időjárás.
10: 33 fokos nyári meleggel ér véget a hét. Erős UVB sugárzás várható késő délutánig, ami miatt napégésre kell készülni. Kora este 25, hajnalban 14 fok lesz.
1: Közlekedés.
4: Közlekedés.
10: Napközben a 22-es úton Őrhalomban és Endrefalván, a 21-esen Bátony terenyében, valamint Verőce belterületén mérik az autósok sebességét.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most, ahol a sportos életmód
4: mindig sláger.
5: Fitbit.
4: Fitbit.
11: Három kiemelkedő dal három évtizedből, ezzel kezdünk most. Mark Want to Make Her Happy a 2000-es évekből. A 90-es évekből jön a Backstreet Boys és a Get Down, most pedig a 80-as évek egyik sztárja, a Miami Sound Machine és a Bad Boy szól a

90-es évek. És napjaink meg a slágerei. Don't show up, don't come out, don't

Szólj már, ez volt a Zanzibár itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. A balassagyarmati palócfarkasok úszó szakosztályának közösségi oldalán számoltak be arról, hogy versenyzőjük nemrég több számban is szerepelt az országos serdülőbajnokságon. Hódmezővásárhelyen Benkó Jagyut Botond az összes számban megjavította saját idei legjobb eredményeit, és a mezőny közepén végzett, annak ellenére, hogy riválisainak többségéhez képest később kezdett sportolni.

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Betlehem Dávid úszó trükkös fiú lényegében mindenkit átvert a párizsi vizes Európa bajnokságon azzal, hogy megnyerte a kieséses versenyt. Az olimpia által már hírhetté vált szennyvizes Szajnában rendezték meg az úszást, de ez most kevésbé volt zavaró, ellenben a magyar versenyző trükkével. Eléggé meglepőt húzott. Mindjárt mondom a részleteket.

ez a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Betlehem Dávid úszó meglepő játékot játszotta a párizsi vizes Európa bajnokságon a nyílt vízi számban. Az 500 méteres finálé második felében Betlehem a többiektől teljesen külön, szinte a szajna közepén úszott, de a végén bebizonyosodott, hogy remek taktikát választott, ugyanis több mint egy testhossz előnnyel érkezett az utolsó méterekre, és hatalmas fölénnyel diadalmaskodott. Most őt fogom idézni. Amint belefordultunk a bója után, láttam, hogy a két német a szélén van, és tudtam, hogy a többiek mennek majd utánuk. Biztos volt, hogy aki abban a bojban elől van, azt nem fogják nyugton hagyni az utolsó 200 méteren. Nekem arra volt szükségem, hogy senki nem ásszon a lábamra, ezért amint elsőként befordultam, egyből kimentem balra. Úgy voltam vele, hogy a többiek higgyék csak nyugodtan azt, hogy a Dávid eltévedt, és nem kell követni. Hát szerint ez a taktika okozta azt, hogy végül ő tudott nyerni, míg a többi úszó meglehetősen értetlenül állt a helyzet előtt. Európa bajnoki aranyat ért a trükk.

0: a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Augusztus 9-e van, Emőd névnapja. Hát a leggyakrabban elfogadott magyarázat szerint az Emőd az Emese név férfi párja, illetve az Emő szóval hozható kapcsolatba. Az Emő régi magyar szó jelentése szoptató, ebből az Emőd jelentését gyakran anya, anyai jelentéskörhöz kapcsolják. Kedves Emődök, boldog névnapot kívánok nektek, és azokat is ünnepeljük, akik augusztus 9-én születtek. Sok boldogságot kívánok mindenkinek!
1: Reklám.
2: Reklám.
3: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rugóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
4: Speciál óra ékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
5: Balassa gyarmaton, a Madás moziban.
6: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: A Mia és a Fehér Oroszlán rendezőjétől.
8: Aznap eltévedt és egyedül maradt.
9: Éld át ezt az igaz történetet.
10: 12 éve történt, de még hiszem, hogy életben van.
9: A legenda mögött.
8: Az állatsereg lett a családja, és a sivatag befogadta őt.
11: Először láttam ilyen szabad lelket. Keressük meg a családját.
9: A sivatag fia. Július 23-ától a mozikban.
1: Reklámot hallottak.
12: 15 óra van.
1: Itt a Megafon.
13: A mikrofonnál Andor Tamás.
14: Hírek.
13: A Tisza frakció Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli Magyarország köztársasági elnökének, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter bejelentette, az előttünk álló alkotmányozási időszakban olyan köztársasági elnökre van szükség, akinek szakmai tekintélye, függetlensége és közjogi, alkotmányos tapasztalata biztos alapot jelent ahhoz, hogy hazánkat sikerrel visszavezessük a jogállami és alkotmányos útra. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője úgy reagált. Magyar Péter és Baka András is bosszúálló. Baka András perben is haragban állt az előző kormánnyal, egyéni sértettség van bennük, és ez motiválja őket. Baka András, a legfelsőbb bíróság volt elnöke, korábban nemzetközi bírói fórumokig is elment, hogy bebizonyítsa, nem lehet határozott időre kinevezett közjogi vezetőket ciklus közben elmozdítani, holott az ő elmozdítása azért történt meg, mert megszűnt a legfelsőbb bíróság. Rétvári Bence hozzátette, a köztársasági elnökjelölés kapcsán ígért széleskörű társadalmi egyeztetés a családi ebédlőasztalnál történt meg, hiszen Magyar Péter édesanyja 2012 és 2020 között együtt dolgozott Baka Andrással a kúrján. Vaddisznót ütött el a metró a 2-es vonal Kossuth-Lajos téri állomásának alagútjában szombaton. A katasztrófavédelem azt közölte, hogy a 60 kg-os állat beszorult a metró vezető fülkéje alá, de az ütközést túlélte, végül egy vadász lelőtte. Hozzátették, hogy a szerelvény elmozdítása, majd az állomás feszültségmentesítése után az egység kiemelte a vaddisznót az alagútból. A hatósági beavatkozás idejére kiürítették az állomást, a metrók forgalmát mindkét irányba leállították. Kórházba vittek 6 embert az Igali gyógyfürdőből szombaton, miután nagy mennyiségű klór került a létesítmény egyik medencéjébe. Mondta az NT-nek Mihályka Szabina, a Somogy megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. Miután a strandolók rosszul létre panaszkodtak délután a gyógyfürdő élményfürdőjében, hívták a tűzoltókat, akik átvizsgálták a kiürített medencét és méréseket végeztek. A mentők 14 strandolót vizsgáltak meg, közülük 4 felnőttet és 2 gyereket vittek kórházba megfigyelésre. Szántó Imre László, a Somogy vármegyei IGA polgármestere, az IGA Média Facebook oldalán megosztott videóban arról beszélt, hogy egy technikai probléma miatt került nagy mennyiségű vegyszer az egyik medencébe. Lewis Hamilton egyre kevésbé rejti véka alá, milyen közel került Kim Kardashianhoz. A 41 éves Forma 1-es pilóta pénteken, augusztus 7-én egy több fotóból álló Instagram posztban engedett betekintést a nyári pihenésükbe, amelyen Kardashian mellett barátok és családtagok is feltűnnek. A fotókon többek között Kim is látható sportos szetben, amint Hamilton mellett sétál, egy másik felvételen pedig magas sarkúban és bomber jackiben pózol egy hosszú szőrű kolli mellett. Egy harmadik képen Kardashian az All's Fair forgatásán készít selfit, amelyen Hamilton és a sorozat egyik sztárja Glenn Close is szerepel.
2: Időjárás.
12: Időjárás.
13: 33 fokos nyári meleggel ér véget a hét. Erős UVB sugárzás várható késő délutánig, ami miatt napégésre kell készülni. Kora este 25, hajnalban 14 fok lesz.
14: Közlekedés.
13: Napközben a 22-es úton Őrhalomban és Endrefalván, a 21-esen Bátony terenyében, valamint Verőce belterületén mérik az autósok sebességét.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
15: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
16: És most, ahol a sportos életmód
2: mindig sláger.
16: Fitbit.
2: Fitbit.
0: 3 perccel 3 után a mikrofonnál Házi Attila. Jön a Hotel Apache és a Stay, előtte Gáspár Laci és a Végtelen tenger. Most pedig a Capital Cities meg a slágeres szól. Safe and Sound.

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Kerékpáros teljesítménytúrára hívnak mindenkit jövő hétvégére. Aki mindössze pár órás kalandot keres, az válassza a 35 kilométeres távot majd, ami Ipoly-Tölgyesről indul, Letkés Garamgövesd érintésével az Ipoly-Damásdi hídon át tér vissza a kiinduló pontra. A teljes túra közúton halad, ezért az arra vonatkozó szabályok betartásával lehet részt venni. Ipoly menti bringa túra jövő héten. Információs telefonszám 0630 584 0446. Még egyszer a telefonszám 0630 584 0446.

Ez a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Hétfő, sok napsütés lesz, de délután gomoly felhőképződés kezdődik. Élénk szél várható, eső csak kis eséllyel. Napközben 34 fok lesz.

0: Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila, és már itt a vége, mert hamarosan 4 óra van, a hírek után Lombos Marci jön vendégével a Szódában, egészen este 8-ig szórakoztatja majd a közönséget. Köszönöm mindenkinek a mai figyelmet, legfrissebb sporthíreinkkel én legközelebb jövő hétvégén, szombaton délelőtt 10-kor jövök, de minden nap a hírek között hallhatók. Már a labdarúgó eredmények is a Magyar Kupából például, mert hogy az már megy itt Nógrád vármegyében, illetve az NB3-as bajnokság legfrissebb adatait is majd a hírek között mondjuk el. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, további kellemes vasárnap délutánt kívánok!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
4: Mesztelen igazság, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, kölcsönlakás, István a király, szép nyári nap. Augusztusban is dübörög a Toyota Salgótarján, Zentenyár, Salgótarján főterén. Számos előadásra további helyeket nyitottunk. Az utolsó belépők most még elérhetők. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
2: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
5: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
2: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
6: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A Mia és a Fehér Oroszlán rendezőjétől.
7: Aznap eltévedt és egyedül maradt.
2: Éld át ezt az igaz történetet.
8: 12 éve történt, de még hiszem, hogy életben van.
2: A legenda mögött.
7: Az állatsereg lett a családja, és a sivatag befogadta őt.
9: Először láttam ilyen szabad lelket. Keressük meg a családját.
2: A sivatag fia. Július 23-ától a mozikban. Balassagyarmaton, a Madás moziban.
6: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Valami nagy érkezik a mozikba.
11: Jól van, kutyik! Bármi is vár ránk a dzsungelban. Elkészültünk!
10: Idén.
11: Hurrá! Gyerünk, kutyik! Meg kell mentenünk a szigetet!
12: Hurrá! Én futok, de boldog vagyok! Ennél gyorsabban nem megy!
10: Mancsőrjárat, a Dino film. Csak a mozikban.
2: Reklámot hallottak.
4: 16 óra van.
2: Itt a Megafon.
13: A mikrofonnál Andor Tamás.
4: Hírek.
13: Émeítő büdös, patkányok és mérhetetlen szemét. Egy magyar nándori lakóház udvarától bűzlik a falu. Erről írnak a környéken lakók az egyik internetes fórumon. Szemtanúk szerint az érintettek mit sem törődnek azzal, hogy a szomszédos utcán közlekedőket ez a kép és az orfacsaró bűz fogadja. A rendezetlen területen csak ritkán láthatók az ingatlan tulajdonosai, akik a jelek szerint többen is lakják a házat. A környéken lakók vélelmezése alapján felelőtlenséget követnek el a tulajdonosok, mert kiskorú gyermek is az épület lakója lehet, akit ha az udvarra engednek ki, közvetlen életveszélybe sodorják őt az ott lévő szeméthalom miatt. Az egyik szemtanú szerint az udvart nem tárolásra használják, hanem szemétlerakóként, ahol éghető anyagok és olajos kannák is vannak, amik a tartós száraz időben és kánikulában kifejezetten veszélyesek lehetnek. Információnk szerint értesítették Magyar Nándor polgármesterét, akitől azt várják, hogy hivatalos lépéseket tegyen az ügyben. Bizonyítékokat vitt magával a Megafon rádió stúdiójába a Becskei Roma kisebbségi önkormányzat vezetője, aki szerint csak így érdemes beszélgetni a közte és a falu polgármestere közötti konfliktusról. Olá Elemér egy iratdossziét nyitott ki a stúdióban, amelyből számos, szerinte bizonyítékként használható dokumentumot vett elő és mutatott meg a műsorvezetőknek. Az ügy arról szól, hogy amikor ő nemrégiben átvette a kisebbségi önkormányzat vezetését, átvizsgálta a korábbi évek hivatalos anyagait és a gazdálkodást is. Több olyan irat is hiányzik a kisebbségi önkormányzat működéséből, amely alátámasztaná a beszámolókban leírt gazdálkodás jogosságát. Olá Elemér elnök szerint felmerül a gyanú arra, hogy illetéktelen személy vett fel pénzt a roma önkormányzattól. A konfliktus ebből alakult ki Agócs Pál polgármester vonatkozásában. Agócs az adást követően úgy nyilatkozott, hogy nem szeretné élni a viszontválasz lehetőségével, azonban úgy minősítette az elhangzottakat, hogy idézem, oltári nagy baromság, és 2 perc alatt lesöpörné azt. Hozzátette, Ola Elemér bűncselekményt követett el a rádióban tett nyilatkozatával. Kipusztult a legendás romhányi mogyorófa. A növényről az a történet terjedt el, hogy II. Rákóczi Ferenc a nevével jelzett szabadságharc vezetője 1710-ben a romhányi csatát arról a dombról irányította, ahol már állt a mogyorófa akkoriban. Egy másik történet szerint viszont rodostói száműzetéséből küldte Romhányba, hogy így állítsanak emléket a híres csatának. A néphittel szemben szakértők úgy vélelmezik, hogy valóban állhat már 300 éve ez a mogyorófa, amely hatalmas, 25 méteres koronájával Matuzsálemnek számít. Egy helyi újságíró, Molnár J. Péter hívta fel a figyelmet arra, hogy a híres fa úgy tűnik teljesen kiszáradt idén. Leírása szerint viszont nem távozik az élők közül nyomtalanul, mert belőle már új sart növekedik. Vaddisznót ütött el a metró a 2-es vonal Kossuth-Lajos téri állomásának alagútjában szombaton. A katasztrófa védelem azt közölte, hogy a 60 kg-os állat beszorult a metró vezető fülkéje alá, de az ütközést túlélte, végül egy vadász lelőtte. Hozzátették, hogy a szerelvény elmozdítása, majd az állomás feszültségmentesítése után az egység kiemelte a vaddisznót az alagútból. A hatósági beavatkozás idejére kiürítették az állomást, a metrók forgalmát mindkét irányba leállították. Tehervonat és személyvonat ütközött össze szombaton Horvátország északi részén, Kőrös térségében. A balesetben többen megsérültek, halálos áldozatról egyelőre nincs információ, közölte a Horvát Vasúti Infrastruktúra Kezelő Társaságra hivatkozva az MTI. Tomo Medved horvát miniszterelnök helyettes szerint 6-an súlyosan, 13-an könnyebben sérültek meg, közben megkezdődött a baleset körülményeinek vizsgálata is. Medved szerint a vizsgálatnak kell feltárnia, hogy miért történhetett meg a baleset. Az első információk alapján műszaki hiba és emberi mulasztás lehetősége is felmerült, végleges megállapításokat azonban csak a hatósági vizsgálat lezárása után lehet tenni, tette hozzá.
3: Időjárás.
13: 33 fokos nyári meleggel ér véget a hét. Erős UVB sugárzás várható késő délutánig, ami miatt napégésre kell készülni. Kora este 25, hajnalban 14 fok lesz.
2: Közlekedés.
13: Napközben a 22-es úton Őrhalomban és Endrefalván, a 21-esen Bátony terenyében, valamint Verőce belterületén mérik az autósok sebességét.
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
14: És most a Megafon budapesti stúdiójából indul Magyarország egyetlen vasárnap délutáni rádiós talkshowja Lombos Marcival.
15: Szóda. A világ változik körülöttünk, tele vagyunk egy csomó új dologgal, de az, hogy két férfi érted a kánikulában kiülnek hideg italokkal egymásra szembe és beszélgetnek, az például nem változik meg.
16: Hát hála Istennek, szerencsére nem változik meg ennek körül.
15: Érted, hogy az igazából fontos dolgok, azok megmaradnak annak, ami. Még az, és akkor ha már kánikula, hogy te hogyan védekezel a kánikula ellen, mit csinálsz?
16: Hát sehogy sem. Hát úgy, hogy nem öltözöm meleg ruhába, meg ilyenek. Tehát aha. Van otthon egy légkondi különben. De nem mindig kapcsoljuk be, pláne most, ugye? De alapvetően semmi. Ja, és frizzantéval, frizzantét is szok.

0: fogunk dumálni. Ti hogy vagytok otthon? Hogy bírjátok a kánikulát, kedves hallgatók? Úgy nagy ováció volt. Akkor jól bírják. Hála Istennek. Kezdjük az adásunkat egy jó kis nótával, ami pedig nem más, mint TNT.
1: Persze.
0: És a Holnap hazautazom című nagyszerű szerzemény.

0: Ahogy az előző rovatunkban, vagy illetve beköszönésnél mondtam, Kis G. Lacival ülünk itt egymással szembe, aki egyébként egy basszusgitáros mesterember, és egy picikét beszélgessünk már arról, ugye azzal vezettem fel az adást, hogy egy változó világban élünk, hogy amikor így még mi nevelkedtünk, akkor akár Balassagyarmaton is volt cipész ember, volt ékszerész ember, volt aki, mit tudom, csak textíliával foglalkozott, és valahogy úgy hozta az élet, hogy nem tudom, úgy ez az egész ilyen kereskedelmi élet megváltozott, most már mindent megveszünk, érted, elromlik, akkor nem az, hogy elviszük a cipész, hiszen gyorsan veszünk egy másikat, meg minden, te meg valahogy így, és akkor maradt néhány mesterember, te vagy az egyik nekem, aki úgy dönt, érted, hogy kezébe vesz egy eszközt, most ez tök mindegy, hogy mi, nálad ez basszusgitár, és hogy így emellett tart ki egy életen keresztül. Hogy te hogy látod így a úgy általában véve a mesterembereknek a dolgát?
1: Hát nézd, remélem.
0: Találkozol te mesteremberekkel?
1: Igen, órásokkal találkozom. Sőt, van egy óra Székesfehérváron, az Ady Endre utcában, ahol mindig viszem az óráimat, nagyon jó fej ember, de remélem cipészek is vannak, mindenféle figurák azért vannak, azért nem lennék ennyire pessimista, mint te. Aha. Ebben a tekintetben vannak azért.
0: Igen, van, persze, én nem azt mondom, hogy nincs. Csak hogy kevesebb van.
1: Ja.
0: Nem tudom, így kisvárosokban is, nem tudom, ilyen kulcsmásolók meg tudod,
1: igen.
0: Hogy régen voltak ezek. Az hogy dőlt el, hogy neked ott van az a hangszer, és akkor az lesz a te?
1: A basszusgitár? Hát én sok mindent akarom, dobolni is akartam például, de hát egy dobcuc, az ugye nagy, tudom én, az én problémás, meg gitározni is akartam, valamilyen szinten gitározom is, de valahogy a basszusgitár maradt meg, hogy egy nagyon érdekes kérdés ez, hogy általában nem szoktam ezen gondolkodni, de valahogy annyira evidens, hogy ez történt. Tehát amikor csinálsz valamit nagyjából jól, vagy nem is nem rosszul, és akkor vannak jó visszajelzések, és akkor te egész egyszer azt fogadod el, hogy ez egy nagyon normális dolog. Természetes dolog, ez történik veled, hogy te ezt csinálod.
0: Aha.
1: Hát én elvégeztem például a Szombathelyen az énekzenekarvezetés szakot, tehát ének tanári diplomám is van, de valahogy abban nem álltam bele, meg ezekbe a dolgokban nem, hanem jött a rock and roll, és ez tök jó. Az életletek hangszereim egyre jobbak, és persze a mezőny egyre jobb lett, tehát egyre jobban kellett játszani.
0: Úgyhogy, és azt téged húz, érted? Mert hogy tudod, hogy van, aki abba hagyja, ha azt látja, hogy körülötte az, amihez ő ért, sokkal jó, akkor fog és abba hagyja.
1: Hát, nem tudom.
0: Szerintem igen. Nagyon sokan.
1: Sokan vannak.
0: Abszolút. Ilyen. Szerintem nagyon sokan vannak olyanok, akik nem maradnak meg egy területen, érted? Mm-hmm. Hogy simán a szállodaiparból átmegy a gyógyszeriparba, most csak ezért mondok hülyeséget, érted? Lehúz 15-20 évet a vendéglátásba, és aztán elmegy, nem tudom, építési vállalkozónak, érted? Hogy téged meg pont, hogy inspirál az, hogy körülötted vannak jók.
1: Hát, és igen, de hát egyébként, ja mindegy, nem tudom, meg fogod-e kérdezni, de azért én az elég családból származom, tehát nálunk sok muzsikus van a családban. Uh-huh. Ez is inspirál.
0: És ők mit csináltak? Hogy
1: hát klasszikus zenésztek főleg. A hugom klasszikus énekművész, nagyjából végig turnézte, koncertezte egész Európát, de most már Kanadában él, már állampolgár nagyjából 8-10 éve. Nincs itthon, de ő is ott is zenével foglalkozik, unokatesóim közül is karnagyok, van egy másik énekművész, van kórusuk, meg itt tudom én, tehát sokan foglalkoznak a zenével.
0: Aha, tehát hogy alapvetően azért az egyértelmű volt, hogy a zene neked egy olyan terep, olyan játszótér, amiben te otthonosan mozogsz.
1: Igen, persze. És a fiam is basszusgitáros, ő egyébként a Potato Patch nevű pesti funky bandának a basszusgitáros, a többek közt ők jól játszik.
0: Aha. Te meg neked is van egy csomó zenekarod?
1: Vannak, igen, akadnak.
0: Na mondjuk, mik vannak?
1: Hát most, mit, a Húristen, mondom, hát, az énekel
0: neked. Azt mondjad mindenki.
1: Most lesz egy koncertje jövő héten kedden, a Húristen nevű zenekarnak. Lukács Petra, Mahai Tamás, Nagy Ádám, Puliszti B, meg a Csányi Zoli, meg jó magam, a partifészekben játszunk kedden, 11-én. De van más banda is, tehát helyiek is vannak, van a Stratosféra trió, itt a Blues Terrasszon a Gárdon, őket is nagyon szerettem. Aztán a Mr. G Blues Band, Dobaj Pista barátommal. Tehát sokféle van, szeretem ezt, hogy sokféle formációba kell játszani.
0: És figyelj, hogy találsz társakra? hogy tudod, az is olyan fura dolog, hogy annyi ember lézeng a világban, igazából társak nélkül, bajtársak nélkül, tudod, hogy ez egy pacsi, jóban, rosszban, igen, jó keresünk, nagyon jó lesz, nem keresünk jól, akkor is nagyon jó lesz. Érted, hogy kudarcban, sikerben találsz magad mellé embereket. Persze.
1: Hát tudod, szerintem ezt más zenésztől is megkérdezted már eddig, és ők valószínűleg nem. Azt mondják, ja nem, akkor én azt mondom, hogy ezek a társak megvannak már régóta.
0: Aha.
1: Új társak, hát azok, én sokféle ilyen session helyzet van, ahol nagyon sok zenésztel találkozol, és akkor mindig rájössz, hogy tulajdonképpen ez a világ tele van jófaj emberekkel.
0: Aha. És közben meg van egy olyan duma, hogy hát már 40 fölött az embernek nincsenek új barátai.
1: Hát 40, pláne meg... 50 fölött, ugye? Mert most még igazából arról beszélünk.
0: Jó, de hogy ez a mondás, hogy jó, már így felnőtt ki, és ez nem. És
1: ez azt nem mondod, igaz, és simán nyitottságottól függ. Tehát ha nyitott vagy, akkor bármikor látnak új haverjaid.
0: És mondjuk így van olyan a fejedben, hogy fú, az nagyon jó lenne, nem tudom, ezzel meg ezzel játszani.
1: Hát persze, nézd, igen, hát alapvetően a Billy Cobham-mel, hogy tudom én, azon nagyon jó lenne játszani, meg most vicceltem nyilván. Van, de hát ugyanakkor én nagyon sok jó zenésszel, kiváló magyar muzsikusokkal játszom. Nincs ilyenem, hogy most valami, tudom én, hiányzik meg.
0: Fél, mikor volt a te utoljára osztálytalálkozom?
1: Osztálytalálkozom kérlek szépen négy hete, vagy egy hónapja.
0: Tehát mostanában. És figyelj, ha mondjuk így beszélgettél a régi férfi barátaiddal, hogy így látod rajtuk ugyanezt a csillogó szemet, meg nyitottságot, meg a hülyeségbe való beleugrást?
1: Kevés manus volt az osztályban, 5 vagy 6.
0: Az mondjuk jó.
1: Igen, igen.
0: Annak az 5
1: jó volt az arány. De hogy bankárok lettek, meg jogászok, meg ilyen csávok. Tehát ilyen kis szabályozott figurák, de furcsa, amikor bemegyek ebbe a környezetbe 5 évente vagy 4, és különben legutoljára meg se ismertem őket, egy másik társasághoz mentem oda, tele volt jó csajokkal, meg minden, és azt hittem, hogy ők azok. És közben kiderült, hogy nem, mert hát ők fiatalabbak, és egy másik tereme volt az én osztályom, azok kicsit máshogy nézték ki. Aha. Már. Mindegy, és a manusok ilyen szabályos figurák lettek, ilyen komolyak, tudod? Tehát, igen. Hogy ilyen önmagukat is komolyan vevők, meg egyébként a társadalmat is, meg a politikai folyamatokat is nyilván, tehát, hogy ezeket ilyen komolyan vevős emberek lettek, de van egy figura, aki nagyon komolyan foglalkozik a hosszú táv futással.
0: Aha.
1: Ott is bankár, ez fajn csávó lett, meg van egy másik csávó, egy ügyvéd figura, de ez ilyen bohém manus, meg egyébként is nagyon jó novellákat ír, most nem akarom itt a nevét, mert nem beszéltük meg, de mindegy, de ő fajn, de csak ő meg nem jár ezekre az osztálytalálkozókra, tehát igazából ez van.
0: Figyelj, de egyébként így élvezed a velük való beszélgetést?
1: Abszolút.
0: Mert most csak azért mondom, hogy nyilván a hallgatók nem látják a velem szemben ülő Kis G. Lacit, egyébként meg lehet találni, mert fönt van Facebookon, meg mindenhol. Hogy az van, hogy tulajdonképpen a szakála ősz, meg minden, de hogy alapvetően ez egy fiatal deszkás gyerek, tehát mi a 90-es években voltak ilyen 20 éves hasonló, meg tínédzser hasonló formacsávok, szóval tehát tulajdonképpen így gyerek tudtál maradni emellett a hangszer mellett.
1: Hát nézd, hát én azt gondolom, hogy érdemes természetesen viselkedni, tehát hogyha ez azt jelenti, hogy gyerek maradtál, akkor ennyi. Különben visszatérve az előző kérdésedre, az osztálytalálkozóra, ugye, hogy mit is volt a kérdés, hogy jó volt velük beszélgetni,
0: igen.
1: Hogy alapvetően 10 perces beszélgetés volt, mert nem értem rá, meg közben utána játszani kellett itt a Blues Teraszon, és jöttem le a soundcheckre, tehát hogy 10 perc alatt tök jó megbeszéltünk mindent.
0: Aha. Velük. És akkor mondtad, hogy te mész, neked van egy koncerted.
1: És mondtak, hogy már megint nem vagy. Ja. Tehát mindig Szombatra szervezik ezeket. Szombaton játszik a zenész.
0: Persze, a zenész ember az
1: többnyire.
0: Ilyen. Egyébként talán nekem is volt különben ilyen, hogy azért nem tudtam osztálytalálkozóra elmenni, mert pont egy olyan alkalom volt, amikor volt koncertünk. Figyelj, meghallgattunk egy néhány dalt.
1: Persze.
0: Mit szólsz?
1: Persze.
0: És aztán utána jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetésünket. Marics Peti. És ha megcsalok veled bárkit, vagy akárkit, megcsalok veled akárkit című dal következik.

0: Zolla.
1: Velem szemben ülök kis Géraci, irgalmatlan nagyot kortyolt bele a vizébe. Tényleg, ha bármire szükséged van citromra hozzá, meg hogy egy kis jégre, meg minden, akkor szólja, és kedves hallgatóim, ti se felejtsetek el otthon hidratálni. Az mennyi vizet kell most inni egy nap? Ilyen melegben, mennyi? Ilyen 3,5 liter.
2: Most volt egy ilyen műsor, 3,5-4 liter, ugye?
1: Igen.
2: Ha sportolsz, akkor még többet.
1: Tényleg?
2: Igen, nem?
1: Én nem tudom, én annyit nem iszok, pedig én sportolok még ilyenkor nyáron is, meg ebben az időben. Kis Géraci, aki itt ő velünk szembe, amellett, hogy basszusgitáros, ő egy pedagógus ember is. És amit így mindenképpen szeretnék megkérdezni tőled, hogy látod a mai fiatal generációt? Annyi mindent hallunk róluk, tudod, tévében, rádióban, interneten, már hogyha a mi generációnk beszél róluk, akkor nincs annyira nagyon jó véleménnyel a mai fiatalokról.
2: Nézd, azt most hirtelen az jut eszembe, hogy egy nagyfokú heterogenitás van, tehát nagyon sokfélék a mai fiatalok, mindenféle lányok meg manusok vannak közöttük, és az érdeklődésük is attól függ, hogy hát vagy nem tudom, talán pontosítsuk a kérdést, hogy a zenészek, tehát a művészettel foglalkozókra kérdeztél rá.
1: Hát gondolom, velük találkozom.
2: Igen, velük találkozom. Még ott is sokféle. Attól függ, honnan jöttek, milyen családból jöttek, milyen volt a zenei kultúra, a zenei háttér, miket hallgatnak, egyáltalán milyen társadalom vannak.
1: Aha, tehát hogy milyen kultúráltsággal, milyen kultúrát, vagy milyen háttérrel jön? Tehát,
2: hogy a családban létezik ez a fajta zenei hagyomány, hogy normális zenéket hallgatnak otthon, vagy a... Érted? Tehát, hogy van egy ilyen támogató családi háttér, hogy a szülőknek is van egyfajta zenei ízlésvilága, és az egy jó zenei ízlésvilág is lesz. Vagy nincs, mert ha nincs, akkor mindenféle azokat hallgatják, amit mindenki, és ilyen szempontból nem állunk jól, mert elég nagy ellenszél van. Tehát az élőzen az nem annyira baró, rengeteg elfusserált nótát hallgatnak a diákok. Sokszor.
1: És egyébként sok ügyes, tehetséges gyerek van?
2: Ez is heterogén a suliban. Például a Gorziumban volt, tanítok, ott van egy-két átlagos tehetségű, vannak kimagaslóan jók, tényleg valóban. És idén nekem mondjuk két mostani tanítványom volt, az egyiket felvették a Kőbányára, a másikat pedig a Kodolány Egyetem, mind a kettő lány, basszusgitáros, és nagyon ügyesek. És például azt is tapasztalom, hogy mondjuk azokon a fórumokon, ahol a diákok döntően foglalkoznak a zenével, vagy a jazzel, ott, tehát nyilván sokkal több a tehetség.
1: Aha. Tehát, hogy az van, hogy ebben a világban, hogyha valaki megtalálja gyerekként azt a területet, ahol ő így érvényesülni szeretne, akkor irgalmatlan tudásra tud szert tenni.
2: Hát hogyne? Hát figyelj, az anyagok, az oktatási anyagok, azok sokkal jobbak, sokkal pontosabbak, hozzáférhetőbbek, mint amik akkor voltunk, amikor mi voltunk fiatal. Tehát, hogyha kell egy zenei info, vagy bármilyen területen, akár zeneelmélet, akár technikai kérdésekben olyan dolog kell, információ, az a pillanatok alatt megvan, és hogy azonnal hozzáférhető minden.
1: Figyelj, találkoztál már olyan emberrel, hogy azt mondtad, hogy Atya Úristen, ő egy Isten a tehetség?
2: A diákok között?
1: Igen.
2: Hát igen, előfordul.
1: Az milyen érzés, amikor az ember, érted, ott áll, és ott van előtte egy csoda gyerek?
2: Hát figyelj, olyan érzés, hogy az az érzésed, amikor magyarázom, mutatsz neki dolgokat, hogy ő ezt már valójában tudja. Te csak így pontosítod, vagy ráhangolod a dolgokra, de alapvetően a fejében már ott van minden.
1: És, de érdekes ez.
2: Igen. Tehát, hogy inkább ráismerteted a dolgokra, mint hogy... És a másik nagyon fontos dolog az, hogy egy ilyen ultra tehetséges fiatalt, azt nem nagyon kell motiválni. Mert hogy olyan belső motivációval jön, hogy abban már nem kell semmit csinálni.
1: És te olyan érzed, hogy szerencsés ember vagy azáltal, hogy ilyen emberrel tudsz dolgozni?
2: Igen, abszolút.
1: De szerintem, hogy tényleg ilyen atomreaktorokat kapunk a kezünkben néha, hogy ott van, és hogy te ennek a sorsnak részese lehetsz, azt szerintem az egy csodás.
2: Hát abszolút, hát az te is, amikor dolog. Bemész a stúdióba, és olyan embereket dolgozol, akik inspirálnak, ez milyen érzés, az nagy érzés, nem?
1: Igen. Figyelj, hogy az jutott eszembe, hogy úgy nem tudom, tele van a világ ilyen mindenféle silány dolgokkal. Tudod, hogy lehet kapni rengeteg félét, meg be tudjuk kapcsolni a tévét, és ott is vannak meg, tudod, ezek a megosztó portálokon, tudod, olyan filmek vannak, igen, meg olyan sorozatok, tudod, hogy a harmadik percben érzed, hogy ez kegyetlen. Hát, hogy tényleg egyszerűen silány, amit én így tudok mondani szót. És ehhez képest meg látni azt, hogy vannak emberek, akik meg a kiválóságra törekednek. Kiválóságra törekednek a saját területükön.
0: Igen.
1: És kiválóságra törekednek abban, hogy ő maguk is ilyen nagy kiválóságok legyenek. Szóval, hogy ez valami elképesztő dolog. Ez feszül, vagy felelősséggel jár együtt?
2: Hát igen, de hogy is mondjam, hát,
1: de nem ez a terhelő, jó Istenem.
2: Nem, tehát szerintem amit mondtad, hogy igen, hogy ez egy természetes dolog kéne, hogy legyen. Tehát, hogy az ember kreatív, akkor képezze magát, és legyen minél jobb, és hogy ezt élvezze is az, aki bármilyen tehetséggel bír. Tehát ez egy normális dolognak tartom én azt például, hogy gyakorlok, meg igyekszem jól tanítani, meg néha hülye vicceket a diákoknak, ami egyébként szerintem vicces többnyire, egyébként meg jó fejek, és azért röhögnek néha, de szegények néha egy utólag, de néha azért mondják, jaj, hogy hát, ezt nem kérem már.
1: Persze.
2: Mindegy. Tehát, hogy mit is kérdez, hogy van-e felelőssége, hogy ne lenne? Hát ne, persze, tehát szakmailag nagyon képbe kell lenni, mert nem mondhat, és nem mutathatsz nekik hülyeséget. Tehát muszáj hitelesnek lenned. Tehát ezt te tudod jó.
1: Ez napi meló, erőfeszítés?
2: Hát most nem, mert most nyári szünet van.
1: De hogy egyébként igen?
2: Egyébként igen.
1: Aha.
2: De nem erő.
1: Mit jelent a gyakorlatban?
2: Hát azt jelenti, hogy nem mutat, hogy nem mondok neki hülyeségeket?
1: Nem. Vagy mire gondolod? Ez a napi felkészültség.
2: Hát az, hogy minden olyan zenei anyag, ami kikerül mondjuk tőlünk, az napra készen, ki kell gyakorolni dolgokat. Tehát folyamatosan tanárként is gyakorolni kell, ha zenekari tárgyat tanítasz, akkor fel kell készülni, zongorás hangszereléseket vágni kell, tehát hogy hangszerelni tudni kell, transzponálni, de csomó olyan szakmai dolog, amiben azért naponta kicsit gyúrnod kell, hogy jó legyen.
1: Van egy ilyen correct PC világ, és ez ráadásul így szerintem az iskola rendszerben is egy elvárás egy pedagógustól. Ehhez képest zeneoktatásban, és valószínűleg ez máshol is így lehet, én szoktam hallani, több videó került elém, de találkoztam már pedagógus zenészemberrel is, aki azt mondta, hogy figyelj, én nem leszek az a pedagógus, aki dicsérget meg minden. Jaj gyerekem, ha látom, hogy nem jó használja, meg nem gyakorolt rendesen, meg nem tudom, próbálja elkanyhalni, az figyelj, úgy szólok rá, hogy figyelj, ez nincs. Hogy nem feltétlenül kell csúcs teljesítménynél ez a pozitív pedagógia. Most ez lehet, hogy hülye hangzik. De hogy igenis szigorúnak kell lenni. Hogy igenis asztalra kell csapni, és azt mondja, hogy figyelj, ez a megoldás, amit te most idehoztál, ez nem létezik. És most mész haza. És ha legközelebb nem a jó megoldással jössz, akkor be se gyere az osztályba.
2: Ja, igen, de el lehet úgy is küldeni egy diákot, hogy jó fej vagy vele, és ő tudja, aha, hogy mi. De egyébként a kollégám jól részt, most tudnék példákat mondani a haverjaimról, hogy tanítanak. Van, aki bizony felemeli a hangját, sőt, néha ilyen agresszív kifejezések kíséretében meglehetősen agresszív hangnemben küldi a diákot. De hát ez is egy módszer, és akkor, ha kinél ez a jó van, akkor ez a jó.
1: És te melyikbe hiszel?
2: Hát én nem az, hogy miben hiszek, hanem én nem ilyen vagyok.
1: Aha.
2: Tehát, hogy mindegyikbe hihetek, mindegyik eredményes lehet, de nekem ez nem megy, hogy ordibálok egy diákkal. Aha. Az nagyon fel kell idegesíteni. Volt, de jó, de az teljesen más volt. Tehát ott maga az tévedés volt, tehát a növendék volt, nem oda való a környezetbe, és aha, akkor sikerült onnan eltanácsolni. Ilyen nagyon.
1: Ez egy nehéz helyzet.
2: Hát persze.
1: Ez egy nehéz.
2: Előfordul ez, de hát ezt meg kell.
1: Aha. És ezt hogy látjátok, hogy ő alapvetően nem való a társaságban? Az miből derül
2: ki? Hát nem igazán a társaság. Ja, igen, tehát a képességein. Tudod, ha bejön egy új növendék, és mondjuk tegyük föl, hogy most egy középiskolában vagyunk, egy zeneművészetiben, és akkor ott zenekre gyakorlatot tanítasz, és hogyha néhány alkalom alapján ő kiderül, hogy azokkal a képességekkel nem rendelkezik, amikkel szükségesek, mert azért alapvetően ez a genetikai dolog, tehát hogyha valahol az a génbázis nincs meg benned, hát ezt tudod jól, igen, amiről beszélek, akkor ez nem olyan dolog, hogy ezt meg lehet tanulni, tehát az nem ez az abszolút tehetség kell. És sajnos nem dolgok fejleszthetőek, de nem minden is, nem mindenféle mértékben.
1: Aha. És ráadásul, hogyha nem teszi mellé a gyakorlást,
2: hát akkor meg...
1: És ráadásul még, nem tudom, mérgezi is a környezetét, akkor
2: van az. Hát figyelj, akkor paraszt vagyok és ordibálok vele, de hát az ritkán fordul elő.
1: És olyan van, mondjuk, hogy ott van a srác, látod, hogy képességeit tekintve azért ő nem tartozik így az élvonalban, nem, valószínűleg nem is lesz, de olyan szorgalmat tesz mellé, hogy már szívfacsaró.
2: Hát vannak ilyenek, de ez jó dolog, ez fejleszthető akkor. Aha. Tehát, hogy arra azt, hogy a tehetségnek is tudod, vannak fokozatai. És van az átlagostól mondjuk a zseniálisig, van egy skála, mondjuk így, és azon belül vannak az arcok, és hogyha van valamiféle time érzék, vagy hallás, és szorgalmas, akkor abból nagyon sok mindent ki lehet hozni.
1: Kis Gélacival beszélgetünk, ez itt a Szóda vasárnap délután 4-től este 8 óráig, most pedig ismét hallgassunk zenét, Mova az előadó, yeah. A dal címe pedig Belefonja.

0: hírek előtt visszajöttünk egy pár percre. Kis G. Laci a vendégem, ugye egy basszusgitáros, egy kiváló basszusgitáros mesterembere mellett pedig pedagógusként is, zenetanárként is dolgozik, és hát tulajdonképpen tínédzser fiatalokért felelsz, te látlak téged itt-ott ilyen koncerteken, ahol a diákjaid lépnek fel.
1: És igen, így van, így van.
0: És büszkének látlak téged?
1: Hát igen, tényleg, akik fellépnek, azok jók, tehát tőlük büszke vagyok, ilyen valóban.
0: Figyelj, szerinted, és már mondtad is, hogy nincs az élő zenének, hogy nem annyira megy, hogy egy csomó hülyeséget hallgatnak a gyerekek, uh-huh. hogy szerinted, ha lenne élő zene, vagy újra divatja lenne az élő zenélésnek, az mit tudna hozzátenni a társadalomhoz? Tudna? Oda mennek, ott játszik blues zenét, a zenekar, mindenki részek, meg mit tud az élő zene hozzátenni ehhez a nagy egészhez?
1: Szóval ez nagyon, nagyon nehéz kérdést tettél el fel. Mm-hmm. Hát én nem vagyok szociológus, meg zeneesztéta, meg ilyenek. Tehát ezek a csávok szoktak ezekre a kérdésekre jó választ adni, hogy a társadalom, meg minden. Tehát, hogy inkább megfordítanám a kérdést, és akkor azt kérdezném tőled, hogy egy olyan társadalomban, ahol mindez nem létezik, tehát csak rossz zene van, csak rossz ízek vannak, tehát az egy milyen társadalom lenne? Érted?
0: De akkor, figyelj, akkor... nekem egyébként van válaszom, tehát nem kell fordítva föltenni a kérdést. Hát igen, hogy de jó a kérdés. Hogy mi történik egy olyan társadalomban, ahol nem hallgatnak jó zenét? Hogy mi történik egy olyan társadalomban, ahol nincs az embereknek esztétikai érzéke?
1: Na igen.
0: Hogy nem tudják megkülönböztetni a szépet a csúnyától?
1: Igen, tehát hogyha mondjuk a Mozart meg a bármi az ott egymás mellé kerül egy ilyen lemezboltnak, már nem szóval vannak ilyenek a polcán, és nem tudják az emberek, hogy mi a különbség a kettő között. Értem?
0: Igen. Igen.
1: Ez milyen lenne? Az elég szörnyű. Nem?
0: Egyrészt a másik része, hogy én szeretem, amikor, és most ezt a szónak a jó értelmébe vett, hogy amikor embereket, hogy olyan embereket állítanak ki, akik fölfelé tudják emelni a társadalmat. Tehát, és ez most lehet, hogy hülyén hangzik, hogy a szorgalmukkal, érted? Hogy megmutatják, hogy milyen az az élet, amikor szorgalmas. Uh-huh. Érted? Hogy mi az a produktum, amit szorgalommal rakunk össze, és ehhez képest mi egy másik, amit meg, nem tudom, brahiból. Uh-huh. És nyilván nincs baj a brahival.
1: Igen.
0: De nekem, de én azt szeretem látni, azt szeretem hallgatni, amikor beszél hozzám valaki, és nem hülyeséget mond, hanem okos dolgokat.
1: Ja, hát ez jó
0: és
1: dolog,
0: és úgy cselekszik, és úgy is cselekszik. És igazából én azt látom az élőzenés és zenekaros dolgokba, hogy amikor, érted, öt fekete ninja áll ki a színpadra, és megmutatják, hogy egyébként mi egyenként nagyon sokat gyakorlunk, szorgalmasak vagyunk, hogy megmutatjuk azt, hogy mi születik abból, amikor csapatmunkával öt ilyen ember összerak valami szépet.
1: Így van. Így
0: hogy
1: van.
0: Szerintem az ott világít. Nem, én valami ilyesmit. Én valami ilyesmit látom.
1: Nagyon megfogalmaztad.
0: És mondok még egy dolgot, hogy olyan helyre járnak az emberek, ahol ilyeneket látnak, tényleg így fekete ninják állnak a színpadon és muzsikálnak. És mindenki hozza a maga kis közösségét, a basszusgitárosnak van három nője, az énekesnek van 8.
1: Az énekesnek csak... több van, mint a basszusgitárosnak.
0: Egyébként ez nem feltétlenül van így. Meg nem is ez volt a lényeg, hanem az, hogy ott érted, összegyűlnek az emberek. És akkor elkezdenek beszélgetni. Igen. És akkor még mondjuk táncolnak. Még mondjuk össze is jön a basszusgitárosnak a unokatestvére, összejön a énekes volt feleségével, és szerelem születik belőle, és gyerekek.
1: Nagyon szép történet ez, igen.
0: De most az a poén, hogy ezek vannak.
1: Vannak. Hát te tegnap voltál, ha jól sejtem, mert beszélgettünk egy ilyen koncerten.
0: Ugye? Sokan, igen. Na de szerintem annak idején a 70-es években a Tabánban, ami történt, szerinted abból a történésből ott hány gyerek született az ország különböző pontján?
1: Hát sok, remélem, hogy nagyon sok. Remélem.
0: Érted?
1: Persze.
0: Ja. Az otthoni zenehallgatástól nem annyira szokott.
1: Attól nem.
0: Nézem a YouTube-on a nem tudom kicsodát.
1: Ja. Igen.
0: Jó van, meghallgatjuk a híreket, és aztán folytatjuk a műsorunkat. Kis G. Lacival. Hírek!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
4: Reklám.
3: Reklám. Mesztelen igazság, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, kölcsönlakás, István a király, szép nyári nap. Augusztusban is dübörög a Toyota Salgótarján, Zentenyár, Salgótarján főterén. Számos előadásra további helyeket nyitottunk. Az utolsó belépők most még elérhetők. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
5: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
6: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rugóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
7: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
8: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
9: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: A Mia és a Fehér Oroszlán rendezőjétől.
11: Aznap eltévedt és egyedül maradt.
12: Éld át ezt az igaz történetet.
13: 12 éve történt, de még hiszem, hogy életben van.
12: A legenda mögött.
11: Az állatsereg lett a családja, és a sivatag befogadta őt.
14: Először láttam ilyen szabad lelket. Keressük meg a családját.
12: A sivatag fia. Július 23-ától a mozikban.
8: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
9: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: Valami nagy érkezik a mozikba.
16: Jól van, kutyik! Bármi is vár ránk a dzsungelban! Felkészültünk!
17: Merélem készültünk fel!
15: Idén!
17: Futár!
16: Gyerünk, kutyik! Meg kell mentenünk a szigetet!
17: Futár! Én futok! De boldog vagyok! Ennél gyorsabban nem megy!
15: Mancsőrjárat, a Dino film. Csak a mozikban.
4: Reklámot hallottak.
3: 17 óra van.
4: Itt a Megafon.
18: A mikrofonnál Andor Tamás.
3: Hírek.
18: Az egyik balassagyarmati önkormányzati képviselő szerint sincs szükség a Balassagyarmat és Ipolytarnóc közötti vasútvonalra. Győri János független politikus azt követően adott hangot véleményének, hogy kiderült, a Magyar Péter vezette Tisza kormány nem fejleszti a nyugatnógrádi vasútvonalakat. A Baross Gábor terv alapján csak Salgótarján környékének kötött pályás közlekedése indokolt. Győri János a terv bemutatását követően egy internetes fórumon úgy reagált: nem érdemes rágódni a Balassagyarmat és Ipolytarnóc közötti vasút újraindításán, ahol jelenleg sincs személyvonat közlekedés. Ahelyett inkább a közútfejlesztésre fontos összpontosítani. Győri érvelésében a turizmus hangsúlyos. Úgy gondolja, családok és túrázók sokasága biztonságos és szép környezetben kerékpározhatna, ha a vasútvonalat kerékpárúttá alakítanák át. Egy széchenyi civil kör azonos véleményen van a képviselővel. A társaság tagjai úgy látják, hogy a térség gazdasági érdeke a népszerűtlen lokális vasút bringaúttá formálása. Szégyen Széchenyre nézve, hogy a takaros kisváros évről évre elhanyagolódik és leépül, pedig ékszerdoboz lehetne, ha időnként takarítanák a belvárost. Ezt írta az ipoinfo.com hírportálnak címzett levelében egy helybéli lakos. Az írásos megkeresés tárgya a történelmi városmagban történt sétáról szól, amely szerint szinte mindenhol eldobott csokoládés papírok, műanyag poharak és ruhadarabok vannak. Az előbbire az Ady Endre és a Király utcák a példák, míg az eldobott ruhákat a Várbástyában találták meg. A levélíró részletezte: különösen kényes dolog, hogyha Széchenyt turizmusra építene, akkor ezek mutatják, mennyire nincs felkészülve a város, hiszen a bárki által látogatható délkeleti bástya, mintha hajléktalanok táborozó helye lenne. Ruhák, matrac és kiürített alkoholos üvegek találhatók ott. Kipusztult a legendás romhányi mogyorófa. A növényről az a történet terjedt el, hogy II. Rákóczi Ferenc, a nevével jelzett szabadságharc vezetője, 1710-ben a romhányi csatát arról a dombról irányította, ahol már állt a mogyorófa akkoriban. Egy másik történet szerint viszont rodostói száműzetéséből küldte Romhányba, hogy így állítsanak emléket a híres csatának. A néphittel szemben szakértők úgy vélelmezik, hogy valóban állhat már 300 éve ez a mogyorófa, amely hatalmas, 25 méteres koronájával Matuzsálemnek számít. Egy helyi újságíró, Molnár J. Péter hívta fel a figyelmet arra, hogy a híres fa úgy tűnik teljesen kiszáradt idén. Leírása szerint viszont nem távozik az élők közül nyomtalanul, mert belőle már új sark növekedik. A Tisza frakció Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli Magyarország köztársasági elnökének, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter bejelentette, az előttünk álló alkotmányozási időszakban olyan köztársasági elnökre van szükség, akinek szakmai tekintélye, függetlensége és közjogi, alkotmányos tapasztalata biztos alapot jelent ahhoz, hogy hazánkat sikerrel visszavezessük a jogállami és alkotmányos útra. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője úgy reagált. Magyar Péter és Baka András is bosszúálló. Baka András perben is haragban állt az előző kormánnyal, egyéni sértettség van bennük, és ez motiválja őket. Baka András, a legfelsőbb bíróság volt elnöke, korábban nemzetközi bírói fórumokig is elment, hogy bebizonyítsa, nem lehet határozott időre kinevezett közjogi vezetőket ciklus közben elmozdítani, holott az ő elmozdítása azért történt meg, mert megszűnt a legfelsőbb bíróság. Rétvári Bence hozzátette, a köztársasági elnök jelölés kapcsán ígért széleskörű társadalmi egyeztetés a családi ebédlőasztalnál történt meg, hiszen Magyar Péter édesanyja 2012 és 2020 között együtt dolgozott Baka Andrással a kúrián.
19: Közlekedés.
18: Napközben a 22-es úton Őrhalomban és Endrefalván, a 21-esen Bátony terenyében, valamint Verőce belterületén mérik az autósok sebességét.
20: Következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
21: És most a Megafon budapesti stúdiójából indul Magyarország egyetlen vasárnap délutáni rádiós talkshowja Lombos Marcival.
22: Szóda.
0: Ez itt a Szóda második órája Lombos Marcival és vendégével, Kis G. Lacival. Hi!
1: Yeah.
0: Sziasztok! Figyelj! Zenehallgatással hogy állsz? Basszus gitározol, mész a gyerekekhez, tanítod őket, blablabla. Bla, bla. Ezért, hogy tudsz még emellett bármikor is zenét hallgatni?
1: Hát az nagyon jó kérdés, tudok, igen, de legtöbbnyire azokat a zenéket hallgatom, amiket tanítok, illetve amikkel dolgozunk. De hát vannak kedvenceim, akiket mindig meghallgatok, és az újakat is, persze.
0: Tehát alapvetően munkaként használod a zenét?
1: Nem mindig, tehát... nem mindig, ez nem igaz. Amikor nincs semmiféle dolgom, akkor hallgatok zenét, de többnyire egyébként klasszikus zenét mostanában.
0: Klasszikus zenét. Igen. A Berci is ezt mondja, Temesi Berci. Ja. Figyelj, én azért értem, meg nyomom is, mert hogy ugye nekem van volt egy tíz éves klasszikus zenei tanulmányom.
1: Aha.
0: Én a Hubaiban tanultam 6 év magánéneket, és utána 4 év kamaraéneket. Oh. És hogy, yeah. hogy olyan szinten így a 10 év alatt, hogy lett egy ilyen kedvencek listám.
1: Uh-huh.
0: És én azt, tudod, én is hallgatok egy platformon zenét, és akkor ezért lejátszási listákat rakok össze, és kialakult egy olyan szép lista, ami, és különben, hogy igazából az alapján gyűjtöttem össze, hogy milyen hatással van rám.
1: Uh-huh.
0: És ha azt éreztem, hogy ettől a zenétől én jól vagyok, akkor azt fogtam, puty, beraktam. És ez így szép dolog. Figyelj, és popzenében mondjuk így új dolgokat?
1: Hát nem igazán, a diákok hozzák ezeket az új dolgokat, mert ők képben vannak.
0: És van olyan, ami tetszik neked?
1: Van. Például most van az új Grammy-díjas csaj.
0: A Ray.
1: Csaj. Nem,
0: a Ray.
1: Az Olivia Dean.
0: Olivia Dean. Hát
1: ez tök jó.
0: Hihetetlen.

0: szabályai ennek a dolognak is, és nyilván ezeket is tök jól megcsinálják, csak közben vannak zeneiskolák, amiben te is tanítasz, a Kőbányai, a PEMA, a nem tudom micsoda, ahol a gyerekek, akik a zenére adták a fejüket, hogy kigyakorolták a zenélést, vagy gyakorolják olyan mesterfokon, hogy ez valami őrület.
1: Igen.
0: És szerintem, amikor ők felnőnek, és majd ott megmutatják, hogy na figyelj, elmondom, hogy én mind dolgoztam az elmúlt 15 évben. Az így néz ki egy dal. Hogy egyszer csak, ha összerakod egymás mellé a kettőt, akkor olyan különbség lesz a kettő között, hogy visszavehetetlen a,
1: uh-huh.
0: az érdem. És tulajdonképpen a maiak közül például egy Olivia Dean,
1: igen.
0: például egy Bruno Mars, aki egy picikét már régebbi, egy Ray, akit mondtam az előbb, hogy egyszer csak nem lesz kérdés, hogy a gyerekek arra felé fordítják a fejüket. Én ebben hiszek. Fia, azért kérdeztelek téged így a zenehallgatásról, mert most zenét fogunk hallgatni ebben az órában.
1: Na, kiszerűjét
0: lesz. 2026. augusztus 9-ét írunk, ugye ez egy gyönyörű vasárnapi nap, egy picikét enyhébb az idő, mint volt így a hét elején, de hát azért ez is brutális, én különben meg kell mondjam, hogy nagyon jó bírom, meg igazából szeretem is. Most a szárazság részét azt hagyjuk. Uh-huh. Szóval 2026. augusztus 9-e van, és megnézzük azt, hogy a mai naphoz képest milyen dalok szerepeltek a Billboard lista élén ezelőtt 50, 40, 30, 20 és 10 évvel ezelőtt, érzékeltetve azt, hogy azokban a világokban, amiket akkor éltünk, mik voltak azok a nóták, amik így a leghallgatottabbak voltak, amik belették az akkori közízlést, és a végén azért megnézzük azt is, hogy a 2026-os lista hogy néz ki. És akkor nem is mondanék semmit, illetve mondanék egy együttest, meg mondanék egy dalt, mert hogy elkezdjük a második óránkat, és akkor legyen a név Junior André, a nóta pedig Slide. Ezt fogjuk most meghallgatni. Aztán jövünk vissza néhány blokk múlva, vagy néhány dal múlva, 1976. augusztus 9-ével.

0: A Bakelitek sztárjai és a Winchesterek zenei csillagai. Minden idők legnagyobb slágergyárosainak tündöklése és bukása.
1: Toplista. Szóda.
2: 1976. augusztus 9-ét írok Kis G. Laci. Az volt-e te 2 éves?
3: 76-ban? Nem, már több.
2: Több? Csak 60. És kiderítem, hogy milyen öreg vagy, ami nyilván nem látszik rajtad.
3: Mit mondta, 76-ot mond?
2: 76, 50 évvel ezelőtt.
3: Hát akkor én 55 éves vagyok, vagy 6 éves, 56 éves vagyok, várj.
2: Fél, tesó, nem tudom a születési dátumot.
3: A lényeg az, hogy ilyen boldog.
2: A születési dátumhoz hozzá kell adni egy számot.
3: Igen, igen, csak ez a matek.
2: Akkor 1900,
3: a lényeg az, hogy ilyen boldog kisgyermek.
2: 76-ból mondjuk ki a te születési dátumot.
3: Jó, de most én itt most a számítógépet vegyem elő.
2: De mondjad már. Mikor születtél?
3: 68-ban.
2: 68-ban, 76, akkor voltál 8 éves.
3: Igen, de boldog kisgyermek voltam akkor.
2: Aha. Igen. Figyelj, művészeti iskolákban nem nagyon tanítanak matekot.
3: De tanítanak, de hát a diákok megbuknak ezekből. Tehát az a baj, hogy ők szeretnének tanulni matekot, csak nincs a idejük, mert inkább gyakorolnak, és többnyire megbuknak így fél év.
2: Ez a durva. Hogy valamiben nagyon jó akar lenni, és egy csomó mindent ott hagy maga mögött.
3: Aztán utána mindenki fai, minden tanár, és átengedik őket ilyen kettesekkel, meg hármasokkal. Kivétel is van különben, aki nagyon okos, de hát az elég ritka.
2: Ja. És te egyébként ezt pozitívnak tartod? Inkább menjen át a gyerek, olyan tehetséges, mint annyit gyakorol a hangszerén.
3: Hát figyelj, én nem tudom erre válaszolni.
2: Nem tudsz. Hallgassuk a zenét. 1976. augusztus 9-e. A Billboard lista élén ez a nóta szerepel.

0: kérem szépen, Lombos Marcit, itt az egyik beszélgető társat, most a liba bőr járja át. Ez egy kiváló tehetség. Egy srác, aki 1976-ban, érted, fölküzdi magát többször a Billboard lista élére, és 2026-ban is színpadra áll, és dalokat ír, és van kedve énekelni, és van kedve zongorázni. Ki ő? Na ki ő? Nem mondod, hogy nem tudod. Nem John S. neked? De a dalt azt is... Ne, az
1: igen, igen, igen, igen, azt ismerem. De inkább mondd el.
0: Akkor figyelj, az... Elmondom. Egy refrén sort be tudsz énekelni?
1: Ja, nem, nem, nem, nem. Nem, nem.
0: Elton John és Kiki D.
1: Ja, hát úgy könnyű, úgy könnyű. És
0: mi? Mi úgy könnyű? Ugye, hogy olvasom? De hát ezt fia, ezt tudtam volna, hogyha nem látom.
1: Ja, értem, értem. De akkor én is.
0: Várj, akkor... A nóta címe. A nóta címe Don't Go Breaking My Heart. Neked van ez az Elton John így az életedben? Úgy sétálgatod be?
1: Persze, hogyne, hogyne.
0: Hát ez hihetetlen. És elmesélt, hogy hogy, vagy milyen, milyen dalok, vagy, vagy neked ez az egész Elton John jelenség mit jelent?
1: Hát annyira nem. Annyira nem. De, de hát vannak nóták, amiket, amiket ugye ismerünk, meg tudunk. Most megfogtál ezzel, mert bobzony lexikán és tudásom az, az nem annyira király. De hát vannak, vannak, így felismerném. Most nem tudok címeket mondani.
0: Ja. Hát figyelj, egy brit srác, gyönyörű film készült egyébként az életéről. Fél az ő apja soha nem ismerte el. Egy egyszerű brit ember volt, érted? Soha egy jó szót. Sőt, fura. Elton John és Kiki D, Don't Go Breaking My Heart. 1986. augusztus 9-e. Na, ezt figyeld. Ugye 80-as évekről beszélünk.

új hangszerek jöttek, rengeteg innováció. Megnézed? De elárulom neked. Közben Kis Géla Cíde jött hozzám belenézni így a képe, számítógépem képernyőjébe. De nálunk a csajokkal kapcsolatban ez büntetés jár. Tudod, nem lehet kijönni egy hétig a szobából. Dehogy is. Ja. Gyönyörű dallamok, nagyon jó zenészek, jó stúdiótechnika, már annyi pénz van a zenei bizniszben, hogy megéri sokat fetszölni belőle, mert... Fihez a refrén, várjál!

0: édes Istenem, de szép refrén. De szép harmónia, fűzések is egyáltalán. Úgy hívják a csávot, nem ismerős neked ez a dal?
1: De.
0: És hogy vajon kitalálod-e, hogy honnan lehet egy ismerős?
1: Hát várjál, megnézem, hogy...
0: Ne nézd meg! Most rávezetlek. Peter Cetera az előadó csávó, a nóta címe Glory of Love. És kezdjünk el kutatni a gyerekkorodban.
1: Én gyerekkoromban?
0: Aha.
1: Túl azok ilyen...
0: Hogy milyen filmek, biztos, milyen biztos, filmeket... Hogy... Nem. Habár, ha így rád nézek és belegondolok, akkor nem. Milyen filmeket szerettél?
1: De mennyire gyermekkoromban? Mennyire
0: hát így, nem tudom, így gyerekkor, így gyerek voltál.
1: 9 évesen?
0: Hát 9-10, nézem, most 86-ról beszélünk. És ugye te, ha 68-as születésű vagy, akkor itt már 18 éves voltál.
1: Aha.
0: De mondjuk, mit, ilyen filmet biztos megnéztél, mint a Karate Kid például.
1: Persze, ilyeneket.
0: Ezért bírtad a Karate Kidet.
1: Azt bírtam, igen.
0: Ez a Karate Kidnek a zenéje.
1: Tényleg?
0: Aha.
1: Top Gun-t is néztem.
0: Igen, abszolút, ez.
1: Meg a Star Wars, de az más, mert ott az nem fog.
0: Igen. Igen, ez az más ügy, ugye a science fiction.
1: Igen.
0: Ugye ez a Top Gun, meg mi volt a szkanderos film? Túl a csúcson a Sylvester Stallone-val.
1: Igen.
0: Tudod, a küzdés bemutatása a filmben. Hogy olyan gyerekek, akiket nem tudom, bántanak, bullyingolnak, nincs jó sorsuk, meg minden, hogy tanul meg küzdeni. És az a szép, hogy egy ilyen film, mert a Karate Kidbe érted, verekednek tulajdonképpen. X megveri, Zolika megveri Lacikát, Lacika megveri Sanyit, Sanyi megveri Béla bácsit és Pisti nénit. És ehhez a küzdéshez hozzátesznek egy ilyen zenét. Tehát egy szív, hogy a szívbe markolás része az, amit kiemelnek, hogy nem a pusztítás oldaláról mutatják be, hanem azért, hogy önmagamért tanulok meg küzdeni. És ez nagyon szép.
1: Nem, azt nagyon jókat mondasz.
0: És ez a Glory of Love tulajdonképpen a dal címe is ezt fejezi ki, hogy ott is, a küzdésben is a szeretet győz.
1: Nagyon-nagyon nagy különbség. Nem is tudnám ezt ilyen frankon megfogalmazni, ahogy most megfogalmaztad.
0: Hát, köszönöm szépen. Viszonylag sokat beszélek. De egyébként te igen, is szoktál.
1: Jó, csak most ez egy olyan terület, ami ingoványos, tehát nem...
0: Már miért?
1: Nem, én nem...
0: De te is boxolsz.
1: Ja, igen, persze, boxolok. Hát ja. Hobbi szinten boxolok.
0: Hát most képzeld el, hogy a napokban voltam egy koncerten itt a Velencei tó mellett, és találkoztam a legnagyobb magyar lemezkiadónak a tulajdonosával.
1: Na.
0: És akkor dumáltunk, nagyon csípjük egymást, ő már idősebb úr, de hát szóval neki köszönhetünk rengeteg nagy sztárt. És akkor beszélünk, és rám néz, és mondta, Marci, olyan jól nézel ki, de ez a blog, tudja, hogy boxolok. Ez a box, ez egy nagyon, ez én is boxoltam.
1: Tényleg?
0: És hogy mennyi mindent tanul meg az ember, amikor így elmegy küzdeni.
1: Így van.
0: Tudod, elmegy harcművészetet.
1: Hát én mondjuk birkózó voltam sokáig fiatalkoromban, kis srácként, versenyszerűen nem is volt rossz. Ne? És a box az meg később jött már, hobby box, már idős nyugerként.
0: Nem baj az.
1: De hát ez
0: nem.
1: Tök jó, igen.
0: Gyönyörű
1: igen.
0: Játék. 2006-ot írunk? Jó, mondom, nem. 1996-ot írunk. 28 éves kis Gél Lacika. Az már nem is Lacika. Akkor már volt neked feleséged akkor? 28 évesen?
1: 28 évesen. Szerintem volt, igen.
0: Nem mutatom.

0: Na, aki tudja, énekelje, kérem szépen, kedves hallgatók. Irgalmatlan nagy dallam, és hát ilyen nagyon sikeres dal. Tehát minden rádióba szólt, és tényleg sok héten keresztül vezeti ez a listát. Te szeretted ezt?
1: Persze, hogy ne.
0: Figyelj, szálljunk ebbe a refrénre.
1: Persze.
0: Ugye? És az a durva, hogy ez két öltönyös csávónak a dala. Igen. Ők a Los Del Rio.
1: Na jó, de a csajok is tudtuk őket is.
0: Igen, énekelgetnek benne csajok.
1: Táncolnak.
0: Fél.
1: És most is.
0: És rosszul énekelnek a csajok. Tehát oda hívtak civileket. És jót tesz neki. Hülyéskedés az egész. Ja. Los Del Rio és a Macarena. Ez irgalmatlan. Szórta a jó kedvet a világba.
1: Persze.
0: Itt a Velencei-tó környékén is. Na kérem szépen, most meghallgattunk néhány nótát. Kicsit lejjebb halkítom, amíg dumálok. Meghallgatunk néhány nótát a rádió kedvencei közül, és aztán visszajövünk majd 2006-ba, csak egy picit makarénázunk még. És pont egy ilyen tapsos részre hangosítottam föl. Otthon nyugodtan, kedves háziasszonyok. Lehet énekelni, lehet táncolgatni, popókat mozgatni. Csak egy picit a hallgatókhoz szólok, hogy kedves hallgatók, és a hölgyekhez beszélnék, hogy ez milyen gyakran fordul elő, hogy amikor táncoltok így otthon is rázatok a popotokat, akkor egyszer csak oda mentek az uratok elé, aki éppen Forma 1-et néz. Apa, hagyjad be, hogy milyen Forma 1-et néz, csak hogy mozgattam a kis popot. Ja. Múlt héten a Temesi Bercivel is énekeltük itt. De hát teljes kamendzsáréba.
1: Te tudod a szöveget? Tényleg? Vagy csak így kavúzol? Hát,
0: hallgass meg, figyelj! Mia Macarena? Macarena? Pangeto poinda da mio Macarena? Engel do vanda fonda vetovena? Vangeto bonda tu cio Macarena?
1: És ez a szöveg, ugye? Ez a szöveg.
0: Abszolút.
1: Nagyon, okay. Nagyon.
0: Hallgassunk, kérem szépen, várjál már, mondom, hogy mi lesz most. Orbán Rudi és a Kereszthúzat című nóta.

0: a Bakelitek sztárjai és a Winchesterek zenei csillagai. Minden idők legnagyobb slágergyárosainak tündöklése és bukása.
1: Toplista Szóda.
2: Pont a Makaróláról beszélgetünk Kisgél Lacival, hölgyeim és uraim, Szóda második órája, időutazásban veszünk részt. Ez az egész, ez a slágerség, meg minden. Hogy mondtad, hogy hogyan van összetéve a Makaréna, hogy egy, tulajdonképpen van egy darab groove, egyébként okosan, mert hogy ez a spanyolos, ez a... tudod, hogy vannak ezek a tapsrendek, meg minden, hogy szóval én kicsit így megkavarják ott a ritmust, de tulajdonképpen van egy refrén, ez a van, de akkor szólj, mennem, mi meg kell, és ez ismétlődik nagyon sokszor.
3: Mit jelent a szöveg különben? Ezt le tudod fordítani? Spanyolul?
2: Aha. Majd figyelj, majd foglalkozunk vele, visszajövünk, majd csak megyünk tovább most időben. Figyelj, 2006-nál tartunk. 2006. augusztus 9-én az alábbi dal hallgatják szét a világban, tudod így.
3: Igen.
2: A vietnámi óceánparton, a Helsinki-ben, a bárban, Balassagyarmaton, a teraszon. Ez a dal szó.
4: Didn't think so.
5: How you doing, young lady? The feeling that you're giving really drives me crazy. You don't have a play about the joke. I was at a loss for words first time that we spoke. You're looking for a
2: girl that'll choose. Közben Kisgél Laci ide alvászkodott mellém. Ezt tudom.
3: Ez a Nelly Furtado.
2: A Nelly Furtado és az ő producere, akit úgy hívnak, hogy Timbaland. A nóta címe pedig a Promiscuous. Promiscuous. És képzeld el, hogy jöttél, és pont raktam össze az adást, itt ült velem a középső lányom, ugye mindig mielőtt elkezdünk, én összerakom az adást, hogy ne közbe kelljen itt a weboldalakat megnyitni, és a babulányom, a középső lányom itt volt mellettem, és mondom, hogy ahogy raktam be ezt, mondom, annyira nem szeretem ezt, vagy nem értem, igen, hogy egyszerűen nekem nincs benne meg az a tök, meg, vagy érted, az energy.
3: Hogy neki több magatájt is ismerem, vannak ennél slágeresebb
2: magatájt. És a középső lányom meg mondta, hogy fú, pedig annyira bírom. Szóval tényleg ízlésről vitatkozni, meg mindent mondunk véleményeket, tetszik, nem tetszik, de alapvetően tiszteletben tartunk minden művészi produktumot, és tiszteletben tartjuk azt is, aki ezeket tudja szeretni. Szóval nem szeretnénk ilyen kulturális elitizmusban itt tetszelegni, vagy itt arcoskodni. Az a jó, amit én szeretek, azt jól napot kíván. Nekem van jó ízlésem, na jó, csak viccelek. Szóval Nelly Furtado és Timbaland közös nóta, ez a Timbaland. Neked?
3: Tetszik. Őt ismerem különben, sok több nótáját is Nelly Furtado.
2: Ő egyébként egy jazz énekes nő volt, és abból váltott át popba, nagyon okosan. Azért jazz énekes nőként nagyon kevesen tudják úgy. De fél, ha belegondolsz, hogy az Amy Winehouse is egy kiváló jazz énekes volt, de igazából amivel ő híres lett, az ilyen popos cucc volt. Most más kérdés, hogy egy ilyen régi stílusú popot hozott, de hogy ez a pop azért az kell, hogy, szóval, hogy a popzene egyszerűsége segíti a igen, hallgathatóságot.
3: Igen, aki mondjuk a frazérén, a frazálásán azért érződik a jazz szerintem.
2: Ja, abszolút. Na és akkor most ugrunk, kérlek szépen, 10 évet, 2016-ba. Rengeteget szólt a rádióban, és szól a mai napig is. Ismerős neked ez?
3: Persze, hogy lát, ezt mindenki ismerős.
2: Egy olyan csajról beszélgetünk, aki évtizedeken keresztül ír dalokat másoknak. És mire eljut odáig, hogy híres lesz, addigra kb. Kiöregszik. Tehát annyi idős, hogy azt mondják, hogy nem, te már nem tudsz sikert csinálni. Tehát ennyi évesen nem tudsz befutni.
3: Érdekes.
2: 40-es csaj.
3: Érdekes.
2: És megcsinálja a sikert.
3: Mondja meg a nevét?
2: Nem kell megmondani, csak el akartam mesélni ezt a sztorit. Ő Sia, az a neve. És Cheap Thrills volt a címe. Tök érdekes, hogy igazából egy csomó videók ebben a videóklipben meg se jelenik. Vagy ha megjelenik, akkor olyan úgy el van maszkolva, hogy... És hogy ez egyébként ez miért lehet? Hogy ez miért természetes, hogy a popzenében ez egy fiatal, 20 éves gyerekek. Értem egyébként.
3: Hát Nem tudom.
2: Elmondom neked, hogy miért. A fogyasztók miatt.
3: Aha.
2: Mert egy 40-50 éves ember az utolsó forintjait nem költi el CD-re, kazettára, koncertjegyre, pólóra, sapkára, bögrére, blablabla. Tud szeretni zenét, egy 50 éves ember is szeret egy zenét, érted? De ő már, érted, inkább a nem tudom, odaadja a gyereknek, meg elviszi étterembe a családot, vagy mondja, hogy na itt van, menjen a kedvenc koncertedre, adja oda a gyereknek. De tínédzserként, meg az ember ilyen 20 éves kor elején, ott meg az van, hogy az én kedvenc énekesem, akkor megvesszük az mindent, amit meg tudunk venni. Tehát igazából a fogyasztási szokások miatt van ez így.
3: Értem.
2: Szeretjük ezt a dalt?
3: Igen, bár ez a harmonizáció oly sok másik nótában is ott van. De most én egyébként össze kell tenni egy másik számmal, aminek viszont nem tudom a szerzőjét.
2: A Sia és Chip Trace ezelőtt 10 éve 2016-ban, egyébként 2026-ban is szerintem csomó rádiócsatornán hallható ez a dal. Na, és akkor most következzen néhány nóta, kifejezetten a rádió listájáról, a rádió kedvencei közül Kelly Rowland és a Work című nóta jön, és aztán visszajövünk majd az óra végén a hírek előtt, és megnézzük, hogy hogy áll a 2026. augusztus 9-ei Billboard top 10-es listája. Végig megyünk mind a 10-en. Yeah. És akkor megnézzük, hogy vajon szeretjük-e azt, amit

0: Kedves hallgatóink, 2026. augusztus 9-ébe érkeztünk vissza, így beleputyantunk ketten a kis G. Lacival. Egyébként a Velencei tó mellett ülünk, egy teraszon, tök jó meleg van, hideg italok ki vannak téve, bár mondjuk az enyém az pont most fogyott el. Sajnos turisták nem nagyon vannak, de egyébként nagyon sokan, a hétköznapi emberek nagy jelentős része, ha éppen teheti, és mondjuk nem kell dolgoznia, akkor otthon szépen így bebújik a légkondicionált lakásába, vagy hűvösített, ventilátorral hűtött lakásába. Hát én kérem szépen, nem ilyen típusú csávó vagyok, én kint vagyok állandóan a melegben, mozgok, megyek végbordozni.
1: Így van, igazad van.
0: Kint, komolyan, és kint is alszom. Figyelj, csináljunk egy olyat, hogy ezt szoktam csinálni, hogy mindig megszámoljuk, hogy hány férfi és hány női dal van a Billboard Top 10-ben. De arra vagyok kíváncsi, hogy a pop business, a zenei business csúcsa mennyiben mutatja meg így a férfi-női arányt.
1: Jó, ott lehet.
0: És akkor légy segíts nekem, az egyik kezeden számold a nőket, a másikon a férfiakat. Majd kommentál.
1: Melyik kezemben számoljam a férfiakat? Rám bízom?
0: Kérlek szépen a jobb. De a lábadon is számoltad. Tizedik helyen Olivia Dean, akit mondtál. És a Man I Need.
1: Man I Need, hát azt ismeri mindenki.
0: Kilencedik helyen Ella Langley, egy 27 éves country sztár, csaj. A nota címen pedig a Be Her. Nyolcadik helyen egy régebben nagyon nagy név volt, sokáig eltűnt, és most ismét sikerült fölkerülnie így a top 10-be, ő Ariana Grande. A Hey That I Made You Love Me, kiváló énekesnő. Hetedik helyen szintén egy énekesnő, akit úgy hívnak, hogy Olivia Dean.
1: Oh, melyik száma?
0: So easy. To fall in love.
1: Négy. Három hölgy van, és az Olivia Dean van kétszer. Igen, eddig még.
0: Tehát az négy dalt jelent.
1: Négy dalt jelent.
0: Azt mi úgy számoljuk. Hatodik helyen, na itt már az van, hogy van egy duettünk. És úgyhogy ez egy rublika a férfibe, a nőnek. Ez a nota címe Dracula, akik nyomják, Tame Impala és Jenny. Ötödik helyen ismét egy csaj. Ő Stella Lefty. A nóta címe pedig a Boston. És nem ismerem még ezt a nótát, de azt látom, hogy a csaj, egy fehér csajról van szó, és egy zongora mögöttől. Tehát valószínűleg zongorázik is a hölgy. És ez jó.
1: Igen, ez jó.
0: Ezt én bírom. Negyedik helyen megint egy olyan dal, ami egy duett, de egy férfi, egy nő, és egy country, kifejezetten country nóta, Ella Langley, aki már egyébként volt itt hallottuk a nevét az elmúlt percekben, és Morgan Wallin közös nótája. Morgan Wallint vágod? Yeah. Figyelj, kockás inges, farmeres, country csizmás, fiatal csávó, semmi extra, meg minden. Jó country, jó ízléses country csinál. Harmadik helyen Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, a Toy Story 5-ös részének a zenéje. Aztán második helyen egy új Morgan Wallin nóta, akit említettem az előbb, ez egy country nóta, Been By Now a címe. És akkor mutatom, hogy mi van az első helyen.

az megvan az a nóta? Love is the life. Igen, de ez most nem az.

0: szintén Ella Langley. A nóta címe Choose in Texas 17-re vezeti egyébként a listát. Te mit szólsz? Ez ma a könyvzene csúcsa. Olivia Dean, Ella Langley. Hány csaj volt?
1: Nyolc csaj és négy manus volt.
0: Ennyivel jobban most a nők.
1: Igen.
0: Ja. És akkor mondom, hogy kik azok, akik két dallal is szerepeltek.
1: Olivia Dean,
0: ő kettővel. Okay. Ella Langley, hárommal. Ugye ő van a 9. helyen, ugye a 4. helyen ő duettet énekel a Morgan Wallen-nal. És ugye első helyen, és a Morgan Wallen is tulajdonképpen két nótával van. Igen. És ez mind country.
1: Yeah.
0: Nagyon jó. Én ezt bírom. Bírom. Egyszerű, jó, szép érzékre ható. A szív dolgairól szóló dalok. Choose in Texas. Na.
1: Azt megmondanád? Bocsáss meg, csak belekézzek, hogy a Man I Need a hányadik?
0: A Man I Need, azt hiszem, hogy a 10. Man I Need.
1: Aha.
0: Berakjuk? Megmutassuk?
1: Megmutassuk meg az embereknek szerintem. Van jól kell is.
0: Azt mondja, hogy Man I Need Olivia Dean.
1: Az elejét.
0: Luca lányom kedvenc dalai, vagy kedvenc előadója.
1: Persze.
0: Igen.

0: ez van a tizedik helyen, és ez csak így a hallgatóknak azért, hogy segítsük őket, hogy ez a csaj, az Olivia Dean, egy fiatal csaj, aki egyébként így a szív dolgairól énekel, így a nótái szerintem 100%-ában. Önkritikus, tehát hogy nem azt énekli, hogy ő a legszebb nő a világon, és azt se, hogy az ő érzései a legfontosabbak. Egyszerűen csak így azt mondja, hogy én egy érző lény vagyok. Őszinte. Van bajom, tök őszinte dolog. Iszonyat nagy feltörekvő. És ha vannak lányaitok, akkor ők biztos, hogy ezt hallgatják. Vagy őt hallgatják. Jaj, de jó. Na, adjuk át a szót a hírolvasónak, mit gondolsz?
1: Persze.
0: Vagy vissza, még húzzuk? Tudod, a hírek általában mindig ilyen pessimista.
1: A refrént várjuk meg.
0: Nem adjuk át a szót, tudod, a hírek. Kedves hallgatói, ebben az órában nem lesz hírek. Inkább hallgassuk a Man I Need-et. Na én különben így élek.
1: Így van egyébként.
0: Vagy én nem hallgatom meg a híreket.
1: Jó kedvű ember vagy.
0: De a hírolvasókat meg csípem, érted? Értem. Tehát ugye a hírolvasó kollégámat én szeretem, csípem, de érted? Nem hallgatom meg őt. Senkit. Aki híreket hoz, tudod. Az. Na. Adjuk át neki a szót.
1: Persze, adjuk át.
0: Na, Istenem. Kicsit fájó szívvel.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
4: Reklám.
3: Mesztelen igazság, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, kölcsönlakás, István a király, szép nyári nap. Augusztusban is dübörög a Toyota Salgótarján, Zentenyár, Salgótarján főterén. Számos előadásra további helyeket nyitottunk. Az utolsó belépők most még elérhetők. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
5: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
6: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
7: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
8: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Valami nagy érkezik a mozikba.
10: Jól van, kutyik! Bármi is vár ránk a dzsungelban! Elkészültünk!
11: Erélyen készültünk fel!
9: Idén!
10: Futá! Gyerünk, kutyik! Meg kell mentenünk a szigetet!
11: Futá! Én futok! De boldog vagyok! Ennél gyorsabban nem!
9: Mancsőrjárat, a Dino film, csak a mozikban.
12: Reklámot hallottak.
13: 18 óra van.
12: Itt a Megafon.
14: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 9-én. A mikrofonnál Andor Tamás.
15: Hírek.
14: Az egyik balassagyarmati önkormányzati képviselő szerint sincs szükség a Balassagyarmat és Ipolytarnóc közötti vasútvonalra. Győri János független politikus azt követően adott hangot véleményének, hogy kiderült, a Magyar Péter vezette Tisza kormány nem fejleszti a nyugat-nógrádi vasútvonalakat. A Baross Gábor terv alapján csak Salgótarján környékének kötött pályás közlekedése indokolt. Győri János a terv bemutatását követően egy internetes fórumon úgy reagált. Nem érdemes rágódni a Balassagyarmat és Ipolytarnóc közötti vasút újraindításán, ahol jelenleg sincs személyvonat közlekedés. Ahelyett inkább a közútfejlesztésre fontos összpontosítani. Győri érvelésében a turizmus hangsúlyos. Úgy gondolja, családok és túrázók sokasága biztonságos és szép környezetben kerékpározhatna, ha a vasútvonalat kerékpárúttá alakítanák át. Egy széchenyi civil kör azonos véleményen van a képviselővel. A társaság tagjai úgy látják, hogy a térség gazdasági érdeke a népszerűtlen lokális vasút bringaúttá formálása. Szégyen Széchenyre nézve, hogy a takaros kisváros évről évre elhanyagolódik és leépül, pedig ékszerdoboz lehetne, ha időnként takarítanák a belvárost. Ezt írta az ipoinfo.com hírportálnak címzett levelében egy helybéli lakos. Az írásos megkeresés tárgya a történelmi városmagban történt sétáról szól, amely szerint szinte mindenhol eldobott csokoládés papírok, műanyag poharak és ruhadarabok vannak. Az előbbire az Ady Endre és a Király utcák a példák, míg az eldobott ruhákat a Várbástyában találták. találták meg. A levélíró részletezte, különösen kényes dolog, hogyha Széchény turizmusra építene, akkor ezek mutatják, mennyire nincs felkészülve a város, hiszen a bárki által látogatható délkeleti bástya, mintha hajléktalanok táborozó helye lenne. Ruhák, matrac és kiürített alkoholos üvegek találhatók ott. Kipusztult a legendás Romhányi mogyorófa. A növényről az a történet terjedt el, hogy II. Rákóczi Ferenc a nevével jelzett szabadságharc vezetője 1710-ben a Romhányi csatát arról a dombról irányította, ahol már állt a mogyorófa akkoriban. Egy másik történet szerint viszont rodostói száműzetéséből küldte Romhányba, hogy így állítsanak emléket a híres csatának. A néphittel szemben szakértők úgy vélelmezik, hogy valóban állhat már 300 éve ez a mogyorófa, amely hatalmas, 25 méteres koronájával Matuzsálemnek számít. Egy helyi újságíró, Molnár J. Péter hívta fel a figyelmet arra, hogy a híres fa úgy tűnik teljesen kiszáradt idén. Leírása szerint viszont nem távozik az élők közül nyomtalanul, mert belőle már új sark növekedik. A Tisza frakció Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli Magyarország köztársasági elnökének, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter bejelentette, az előttünk álló alkotmányozási időszakban olyan köztársasági elnökre van szükség, akinek szakmai tekintélye, függetlensége és közjogi, alkotmányos tapasztalata biztos alapot jelent ahhoz, hogy hazánkat sikerrel visszavezessük a jogállami és alkotmányos útra. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője úgy reagált. Magyar Péter és Baka András is bosszúálló. Baka András perben is haragban állt az előző kormánnyal, egyéni sértettség van bennük, és ez motiválja őket. Baka András, a legfelsőbb bíróság volt elnöke, korábban nemzetközi bírói fórumokig is elment, hogy bebizonyítsa, nem lehet határozott időre kinevezett közjogi vezetőket ciklus közben elmozdítani, holott az ő elmozdítása azért történt meg, mert megszűnt a legfelsőbb bíróság. Rétvári Bence hozzátette, a köztársasági elnök jelölés kapcsán ígért széleskörű társadalmi egyeztetés a családi ebédlőasztalnál történt meg, hiszen Magyar Péter édesanyja 2012 és 2020 között együtt dolgozott Baka Andrással a kúrián.
4: Közlekedés.
14: Észak a Salgótarjánban a Kassai úton várható trafipax.
2: Következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most a Megafon budapesti stúdiójából indul Magyarország egyetlen vasárnap délutáni rádiós talkshowja, Lombos Marcival.
0: Szóda. Elindul a harmadik óránk, és ez egy picikét ilyen egyszemélyes, de az mondom, hogy nyugodtan szólj bele.
7: Értem.
0: Én most be fogok olvasni híreket, vagy információkat, napi információkat, de bele lehet szólni.
7: Ilyen pozitív híreid lesznek?
0: De figyelj, majd meglátjuk. De ilyen napinfók. Tehát például ki ünnepli névnapját. Uh-huh. Mindenki, akinek az a neve, hogy Emőd, Hágár, János, Orlandó, Roland vagy Román. Neki kívánunk nagy szeretettel boldog névnapot, illetve ha van olyan ismerősötök, és még nem köszöntettétek fel, akkor azonnal, mert ott van a, bent a hűtőszekrény aljában egy üvegpezsgő, amit az unokatestvéretektől kaptatok 4 éve, és úgyse bontjátok fel, azt megfogjátok, átzsaltok hozzá, becsöngettek, és mondod, hogy drága Orlandó.
7: Orlandó, pontosított eszembe, hogy Orlandó.
0: Itt vagyunk, tessék elővenni a töltött káposztát, húslevest, amit anya csinált ebédre, azt most vedd elő, vagy a feleséged, és megeszitek, és együtt bulisztok estig. Ezért élünk. De majd erre visszatérünk. Na és akkor jöjjenek események. 681-ben ezen a napon megszületik Bulgária. Ezen a napon. 1173-ban megkezdik, tehát marakják le az első köveket. A pizzai harangtorony építését. A torony lassú megdőlése már az építés során elkezdődött. Tehát 1173-ban épült. Azóta mai ferde helyzete évszázadok alatt fokozatosan alakul ki, de ugye már ott, amikor megépítették. Akkor van egy ilyen, hogy 1803-ban Robert Fulton gőzhajójának első útja a párizsi Szajnán. Tudod, amikor megcsinálod életed első gőzhajóját. Ami ez olyan projekt volt, mintha mondjuk ma műholdat építesz.
7: Egy ilyen lapátkerekes gőzhajó.
0: Persze. 1866-ban Budapesten megnyílik a fővárosi állat és növénykert. Halleluja, és hány gyereket tudod boldoggá? Azt ismered azt a viccet, amikor a parasztbácsi elmegy a családjával a budapesti állatkertbe, és odaérnek a zsiráfhoz.
7: Zsiráfhoz ismerem, óriási vicc.
0: Már pedig ilyen

0: 1969-ben Charles Manson követői vérfürdőt rendeztek Los Angelesben.
1: Ó, igen.
0: Az ezen a napon volt. Ha. 74-ben Richard Nixon amerikai elnök lemond a Watergate botrányban való érintettsége miatt, hivatalát Gerald Ford alelnök veszi el. 74-ben, amikor én születtem. Tehát tulajdonképpen születésem előtt 2 hónappal. Ha. Születésem előtt 2 hónappal pont lemondott Richard Nixon. Mert tudta, hogy jövök.
1: Tudta, hogy jössz.
0: Persze, meg az volt, hogy mondta, hogy el lehet itt lavírozgatni, meg minden.
1: Úgyis ki fog derülni.
0: Megszületik Lombos Marci,
1: és akkor, igen.
0: Az biztos, hogy nem. Igen. És 2006-ban indul el a magyar fejlesztésű keresőmotor, ez a miner.hu. Ez olyan, mint a nem tudom, Google, meg Safari, meg ezek. Csak ez magyar. Születésnaposokat olvasok be, híreseket. Olyan híres embereket, akik ma ünnepelnék, vagy ünneplik születésnapjukat. És akkor bekezdünk egy olyannal, hogy Delhusa John. 1953-as születésű. 1955-es születésű Lár András. 57-es születésű Melanie Griffith, amerikai színésznő. Tippi Hedren, amerikai színésznő lánya volt. 1963-ban született, és 2012-ben hunyt el a híres amerikai énekesnő, akit úgy hívnak, hogy Whitney Houston. 1976-os születésű Audrey Tautou francia színésznő, egy csodálatos, csodálatos csaj. Bár azóta már lehet, hogy elboszorkányosodott, de amikor még láttuk őt, csomó jó filmben szerepelt, olyan annyira helyes csaj, Audrey Tautou. Aztán az, de nem feltétlenül van az már, és akkor most kérek elnézést a hölgyektől, hogy a nők feltétlenül beboszorkányosodnak. Ha vigyáznak magukra, meg az uraik vigyáznak rájuk, vagy a szeretőjük, tudod? Tehát ha szeretve vannak, akkor ne. És különben ez, uraim, ez a kulcs, hogy a nőink, ha szeretve vannak, akkor nem sárkányosodnak el.
1: Igen. És nem lesznek boszorkányok sem.
0: Nem lesznek boszorkányok. Elnézést kérek. Meg az van, ugye, hogy egy csomó olyan ember van, aki meg egyáltalán nem híres, de ma van a születésnapja, és mivel a Szent Péter előtt, meg a Jóisten előtt, nem az lesz a kérdés, hogy mennyire voltál híres, meg hány lájkolód van a Instagramon, és a TikTokon hány követőd van, hanem az, hogy mit tettél életedben. Ezért a hétköznapi embereknek is ugyanazzal a szeretettel és megelőlegezett bizalommal kívánunk boldog születésnapot.
1: Boldog születésnapot.
0: Szóval nem csak, és érted, közöttük vannak mentőtisztek, meg buszsofőrök, meg minden, akik napról napra tesznek nagyon sokat a mi életünkért. Nemzeti ünnepek, emléknapok, világnapok. Ma van az állatkertek napja, ma van a világ őslakosainak nemzetközi napja. Szingapurban függetlenség napja, és Dél-afrikai köztársaságban a nők napja, és ahogy szoktam mondani, és ezt most elhagyom ki, hogy egyébként minden alkalmat, amikor ünnepelni tudunk, tehát találunk okot arra, hogy áthívjuk a barátainkat, vagy mi átmegyünk hozzájuk, hogy ezt a sok dolgot, amiért dolgozunk, meg nem tudom, keressük a lét, vagy nem dolgozunk, és úgy keressük a lét, hogy ezt akkor van értelme, hogy ezt van kivel megosztani. És ebbe szerintem érdemes keresni azokat az ünnepeket, amikor így azt lehet mondani, hogy Lajcsikám, gyere át hozzánk, van egy nagyon jó húsleves maradék, még ízéd, és szólok az asszonynak, hogy süssön kérek nektek egy pizzát, vagy rántott húst, uborka salátával. Ragadjátok meg az alkalmat, hogy legyetek együtt. Igazából ezért élünk, én ezt vallom. Te mit gondolsz erről?
1: Hogy én?
0: Aha.
1: Abszolút ugyanezt, csak annyira elmerültem ebben, amit mondtál, és annyira figyeltem, hogy...
0: De akkor ti is ilyen ünneplősök
1: vagytok. Persze, amikor csak lehet, igen, a családom nagyon.
0: És mi mondjuk egy normál, legyen egy normál vasárnap. Összeül a család?
1: Hát a nagy család?
0: Fiad
1: jön? Hát a fiam persze jön, otthon van. Igen. Van ilyen ebéd. Hát mindig más.
0: Mindig más?
1: Igen.
0: Tehát nincs ez, hogy most akkor
1: ja, nincs az, hogy rántott hús, sült krumpli, uborka salata,
0: húsleves, édes, nagyon jó, Istenem, hozzon nekem valaki, most nincs itt van az asszony, hogy hozzon nekem valaki rántott húst, meg húslevest. Ja. A Joel Corey-val kezdünk, Be Alright, ez lesz a 3. óra első dala, aztán jön néhány, és utána jövünk vissza, Kis G. Lacival folytatjuk a beszélgetést.

0: Szeretnék kitérni, kedves Laci, ugye Kis G. Laci a vendégünk, aki egy kiváló basszusgitáros és pedagógus ember. Iskolában tanít, művészeti gimnáziumban tanít gyerekeket, és egyébként én már voltam olyan koncerten, ahol az ő növendékeit hallottam, és hihetetlen. Figyelj, ez egy téma mostanában, így az adásban, és zenészekkel mindig beszélünk erről. AI, a mesterséges intelligencia. Hogy te mit látsz így a te életedben, ez mennyire pozitív, negatív, használod, nem használod?
1: Nézd, néha azt gondolom, én ez az egész még nagyon fiatal, még nem lehet megmondani, mi fog történni.
0: Évtizedek szóval, óta van.
1: Jó, de a zenében még, én szerintem még nem annyira elterjedt az AI használatban. Lehet, hogy tévedek. De nagyon sokan, különben most magamnak mondok ellen, mert pont hoztak a srácok egy hangszerelést a múltkor, amit az AI csinál. És aztán belenyúltunk, itt-ott átírtuk, és akkor jó lett. De tehát lehet használni, még nem tudom, hogy mennyire fogja. Vannak, akik azt mondják, hogy ez a kreativitást le fogja csökkenteni, ugye, mert ötletek, tehát hogy helyettünk ötlettel a szoftver. És nem mi dobjuk be az ötleteinket, hanem ő dobja be az ötlete is, amiben mi belenyúlunk. Ez szokott történni. De mondom, nincs még kialakult határozott véleményem ezzel kapcsolatban. Az biztos, hogy vannak jó, olyan AI alapú jó szoftverek, stúdió szoftverek, amiket nagyon jól lehet használni. Például...
0: Te használsz ilyeneket?
1: Igen, a zenekari használunk ilyeneket. Így van. Tehát, hogy kivesz hangszereket az egész hangképből, meg beleteszi, tehát úgy, hogy annélkül, hogy bele...
0: Ja, beleksz egy dalt, mondjuk vegyünk egy Elton John és Kiki D. Don't Go Breaking My Heart című
1: notáját. Amit nem tudtam az előbb a
0: vízműsorban. És szeretné megtanulni a basszusgitáros, és akkor fogod, és kiveszed
1: van,
0: belőle.
1: És kiveszi, vagy oda hozzáteszi. Aha. Tehát úgy tud, gyakorlatilag imitálja a stúdió fájlokat. Feltételezi, hogy ott mi van. Így az alapon nagyon jól működik. Tehát vannak ennek nagyon pozitív hatásai.
0: Én most képzeld el, írok egy musicalt, és 16 dalt, most az augusztusom tulajdonképpen ennek fényében zajlik, 16 dalt írom meg a szövegeket, és énekelem föl a színészeknek. És az a durva, hogy annyira élvezem a vele való munkát, eszembe nem jut. Tehát és az ötletelésről, ha beszélünk. Uh-huh. Eszembe nem jut, hogy az AI-ról így vagy az AI-tól próbáljak ilyen jellegű. Tehát, hogy nincs ötletem, és akkor ha nincs ötletem, akkor ez mélyreásom.
1: Persze.
0: És annyira élvezem a folyamatot, és azt annyira nem értem. És az a durva, de különben én is használom. Mi nagyon jókat beszélgetünk. Itthon mi alapvetően esténként a Timcsikével szinte minden este dumálunk, ő a feleségem.
1: Értem.
0: És hogy mindig belemegyünk olyan mélységig, hogy így azt tudjuk mondani, hogy akkor ezt kérdezd meg, hogy, és akkor társadalmi kérdések, fizika, kémia, ez egy filozófia, tehát bármilyen témakörben én szoktam tőle kérdezni. De hogy munkában, hogy mondjuk így, most elkészült egy lemez, szeptember 10-én jelenik meg egy kiváló zongoristával. Uh-huh. Tehát egy nagy zongorista, közös lemez.
1: Ami a meséltél, nem?
0: Közös lemez. Kiváló zongorista. És hogy egyszer eszünkbe nem jutna, hogy a munkánkban, akár csak egy keverés masteringre, hogy ne egy olyan barátunkat kérjük meg, aki egyébként a szakmájának a kiválósága.
1: Így van.
0: Szóval azt én nem értem, hogy olyan emberek, akiknek érted a zenész szakma, és kihagyja az emberi erőforrást belőle. És ő közben ebből akar megélni.
1: Nem is csak arra van az, hogy kihagyja, hanem a kezdeti ötletelésnél hagyja ki. Tehát ott, amikor van egy ötleted, de nem tudsz hová, hogyan tovább menni, akkor segíthet az AI. De hát én nem használok ilyet, és én is valóban csodálkozom, hogy te, hogy kreatív zenészek, azok hogyan, miért. Szerintem nem használjuk mi. Tehát ezt azok használják, akiknek nincsenek ötleteik, nincsenek jó ötleteik, nem tudok honnan elindulni.
0: Ja. Vagy nagyon iparszerűen csinálják.
1: Így van.
0: Én, ha sokat dolgozom, sem érzem ezt az ipari ezért. Nálunk, elmondom, hogy mi a biznisz nálunk. Azon nekem egyébként van megírási díjam, meg minden. Hogyha valaki engem felkér egy munkára, akkor mondom, hogy én ezt nagyon szívesen megcsinálom, nagyon szívesen dolgozom vele. Egy dologra szeretném megkérni, hogy mindenféle pénzügyi dolgot azt a feleségemmel beszéljenek meg.
1: Értem. Aha. Miért?
0: Hogy nem akarom tudni, na, hogy mennyiért dolgozom. Uh-huh. Azt akarom tudni, hogy dolgozok valakivel.
1: Ez nagyon jó.
0: Ezt őszintén mondom.
1: Nagyon jó.
0: Hogy ilyen szinten nem pénzkérdés. Persze, nyilván elkéri érte. Érted, ebből élek, meg nem tudom micsoda. De hogy ez az egész ne kezdjen el ipar lenni, nekem sem.
1: Ja. És hogyha mondjuk workshopot tartasz valahol, felkérés, akkor is ez?
0: Ugyanez. Így csinálom. Na jó. Ez volt az AI-ról. Figyelj, a legpozitívabb és a legnegatívabb ilyen mesterséges intelligenciát sztoridat elmeséled?
1: Hát elmesélném, csak az a baj, hogy nekem nincs, mert én egyáltalán nem használom ezt a dolgot, tudod?
0: És mondjuk, hogy hallottál valamit, ilyesmit?
1: Hát figyelj, az annyit nem hallottam még, hogy ebből lenne pozitív, meg negatív élmény.
0: Tudod, mi a durva, hogy szerintem a mi korosztályunknak a Terminátor című filmet látva a mesterséges intelligenciánknak van egy antréja.
1: Igen.
0: Így hogy van. Bejelentkezett valamikor, érted, egy pár film ezek kapcsán, Terminátor 2, Terminátor 3, Terminátor 4.
1: Arnold Schwarzenegger, aki egyébként tök jó indulatú csávó, csak ott ja, nem úgy tűnik.
0: Abszolút. És, de hogy milyen érdekes egyébként, hogy az első Terminátor után a másodikban ő már jó volt.
1: Igen.
0: Tehát, igen. Hogy ő ezt akarta, hogy és közben az első is kellett, meg az is egy szuper film volt. De ugye, hogy nekünk tulajdonképpen a mesterséges intelligencia az a Terminátor című filmmel jött, és nem volt jó vége?
1: Nem volt jó vége.
0: Hát reméljük, hogy többet tesz az életünkhez. Vagy legalábbis eddig úgy tűnik, hogy azért így alapvetően segítségként ajánlja fel magát. Hallgassunk meg néhány nótát megint, ugye ez a szóda, nagy beszélgetések és jobbnál jobb zenék. Mondjam neked, hogy mi a nótánk?
1: Igen.
0: De milyen Ferenc? Sajtban van a hold? Őt szívesen hallgatjuk.
1: Persze.

0: bennünk élő Clotilde néni egy rovata ennek az adásnak. Clotilde nénit hogy kell elképzelni? Van ennek egyébként valami angol neve, a gyerekek szokták mondani a Clotilde nénit, tehát ez a borgós vérasszony. Hogy ez van neked? Szokott lenni?
1: Hát figyelj, hogy egyre idősebb vagyok, egyre inkább, igen, előfordul, hogy valami felidegesít, arra gondolsz nyilván.
0: És puffogsz.
1: És akkor mondom.
0: Tudod, ilyen kelleme, és nem tud mosolyogni kis Géla, csak meg egy puffog, mondja, vagy nem tudom,
1: hogy csinál. Alkalomattán káromkodok is, meg ilyenek, tehát erre gondolsz, nem ilyesmik.
0: És milyen kérdések ezek?
1: Hogy mikor jön ez elő? Hát, hogyha a politika nevű jelenséget túl sokat látom magam körül. Tehát érdekes dolog ez a húgom. Kanadában él, ezt lemondtam talán, és Mutka azt mondta nekem, hogy érdekes, hogy mennyire túl van politizálva a magyar közélet, ott ki nem foglalkoznak ennyit ezzel az egésszel. Tehát, hogy nincsen de ez emberek minden nap életében benne ez az egész sztori. Tehát, hogy túl sokat látom ezt a dolgot, vagy érzékelem magam körül, pláne az embereknek az ilyen olyan indulatos kommentjeit, meg mit tudom én, akkor ideges leszek, és akkor emberek, ne, foglalkozzunk már mással, mindenki szépen végez a dolgát, legyetek pozitívak.
0: Érdekes, hogy engedtük át magunkon, érted? Mert itt tulajdonképpen az van, hogy ezt mi engedjük be. Hogy van bennünk, van egy belső világunk. És ezt a belső világot szerintem mi időben úgy osztjuk be, ahogy mi szeretnénk beosztani.
1: Pontosan.
0: Tehát mondhatjuk azt...
1: És azt kéne, hogy úgy osztjuk.
0: Mondhatjuk azt, hogy én este 6 és 7 óra között szép irodalmat fogok olvasni. 7 és 8 között főzök a gyerekemnek, a holnapi ebédjét megfőzök, 8-tól 9-ig csak a feleségemnek a domborulatait vizsgálgatom, innen, onnan, előről, oldalról, hátulról, megnézegetem őket, 9-től 10-ig pedig, mitől nézzük a plafont, és 10-től 10:45-ig meghallgatjuk a híreket a mit tudom én melyik rádióban.
1: Yeah.
0: Érted? Tehát ezt mi úgy osztjuk be, ahogy mi be akarjuk. És valami miatt szerintem így, és akkor mondod, hogy ezek szerint Kanadában nem így van. Én most voltam Németországban egyébként, ott úgy látom egyébként, hogy ott is van.
1: Ott
0: ez,
1: is van.
0: Uh-huh. Igen, hogy nagyon beengedik, meg ez egy téma, így az emberek életében. De tulajdonképpen igazából mi akarunk foglalkozni ezzel a dolggal.
1: De nem gondolod azt, hogy ez egy kicsit mondjuk a kormányzatok részéről is van egy ilyen tevékenység, rányomják ezt egészet, hogy kicsit belenyomják az arcunkba, hogy...
0: Hát az enyémben nem sikerült.
1: Hát még az enyémben sem.
0: Fél, az van, hogy nem nézek tévét, nincs is tévénk.
1: Nekem
0: 2007
1: sincs.
0: Óta. Aha. Hogy nekem van néhány olyan előfizetésem itt, ugye mindenki YouTube, meg nem tudom, meg valaki Spotit hallgat, meg Tidalt, meg Apple Music, meg nem tudom micsoda, hogy én ebből mind megvettem a prémiumot. Uh-huh. Tehát van egy prémium előfizetés, tehát én, ha bekapcsolok egy YouTube videót, ott nem jelenik meg előtte semmilyen reklám.
1: Értem.
0: És alapvetően azokat az applikációkat, amiket használok, azokról is valami előfizetéses, valamiről letiltottam. Uh-huh. Tehát egész egyszerűen nem férkőzik be, és nem is hagyom.
1: Ez tudatos folyamat, akkor ez jó, vagy tudatos nem, dolog a részedről.
0: Abszolút. Hogy ez jó vagy nem, ezt mindenki döntse el, érted, meg mindenkinek meg lehet a véleménye Lombos Marciról, de hogy én ezt így csinálom. Én ezt nem engedtem át. De én is azt gondolom, hogy túl súlyos a dolog.
1: Igen.
0: Tehát, hogy inkább az esti híradó nézése helyett inkább, nem tudom, megcsinálom a gyógytornámat.
1: Uh-huh.
0: Érted? Vagy,
1: yeah.
0: Vagy meghallgatok egy jó lemezt.
1: Igen.
0: Ezt őszintén mondom.
1: Yeah.
0: Hogy, vagy megnézem, érted, az aktuális slágerlistát. Hogy az, ami engem érdekel, érted? Meg amiről úgy érzem, hogy engem épít. Vagy nem húz vissza. Nem tudom. De hát érted, nyilván megvan a politikának a jelentősége.
1: Persze.
0: Érted? Meg...
1: Hát van egy létjogosultsága ennek, tehát igazából az is politika, hogyha bármilyen kérdésben él vélemény nyilvánít azt, és 3-4-en ezt tudják, és akkor ebbe elkezdtek beszélgetni erről. Nyilván. Ez mindig is így volt a társadalomban, de túlzás történik.
0: Aha.
1: Mostanában.
0: És akkor ilyenkor bepipulsz, mi?
1: Hát mondjuk feszült leszek.
0: És van olyan, hogy elküldöd a francba, hogy fél, ne haragudj, nekem nem akarom, hogy itt vagy nálunk, vagy itt ülünk kint szombat este a teraszon, hogy fél, léci ne.
1: Van.
0: Előfordul.
1: Ritkán, aha. Előfordul.
0: Ja.
1: De inkább kerülöm a konfliktust, és elhúzok onnan, vagy valami más.
0: Ahogy inkább elmész.
1: Vagy témát változtat, egy csomó minden valamilyen, aha, ki lehet ezt kerülni.
0: és okosan. Tehát lehet úgy téved, tehát, hogy tudod, hogy na erre most rá fognak harapni, csak hogy ezért képzeljétek el, hogy tegnap mi történt.
1: Vagy elhülyéskedett direkt, elbakaterizálod az egészet, tudod, és akkor inkább röhögnek az emberek, mint hogy komolyan. És akkor észreveszik, hogy nem kell magunkat ennyire komolyan venni.
0: Ja. Ilyesmi. Hát kérem, Klotin néni itt van velünk, nem kell szégyelni őt, szerintem érdemes, nem tudom, szeretgetni őt is, Klotin néni, mindenkit érdemes szeretni. Az segít, ugye? Mi az előbb beszéltünk az elsárkányosodás és az elboszorkányosodás elleni szeretgetések és nyakpuszilgatások és minden. Tényleg, drága urak, otthon a rádiók előtt, mikor csokogattatok meg utoljára a kedves feleségeteknek a nyakát? Na most tessék oda menni hozzájuk. És még zenét is szolgáltatunk. Urak, készüljetek. Egyébként ezt a nők ugyanúgy megtehetik. Mondom, hogy milyen zenére kell oda menni, vagy lehet oda menni. Pink és a Never Gonna Not Dance Again, és most megszólal a nóta, és menj, mindenki menjen oda a nőjéhez, meg a manusához, és cuppancson bele váratlanul így a nyakába egyet.
1: Óriási ötlet.

0: harmadik óra vége, mindig egy siket Norbi vers, és hát ez most sincsen másként. Ő ugye egy balassagyarmati költő, aki a Facebookra rakja föl a verseit, meg küldi át nekem, és én ezt meg mindig vasárnap esténként így a 7 órás hírek előtt beolvasom.
1: De jó.
0: Siket Norbert, összetartozunk. A méhem, a bölcsőm, a lélekdalt költőm, a rétem a patakom, a széllel mart tavaszom, a fatestű játékom, a nagy lelkű szándékom, a balzsam a Szent Jobbon, a harang a templomon, a nyelvem, a tájaim, a sebes vattáncaim, a szerető emberek, a cselekvő szellemek, a felfénylő kultúrám, a mesélő jussú szám, a csíksomjói nyereg, a víg, rozsnyói telek, szabadkai lányok, a palatkai lángok, az akteleki csepkő, a nagyerdei szeplő, a csodaszép országom, ahol a vért formázom, az életem a halálom, az élelem a fatálon, a megtartó fegyelmem, a bent zajló szerelmem, az ölben tartó jó anyám, az összetartó hazám. Most pedig következzenek a hírek.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
4: Reklám.
3: Reklám.
5: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
6: Tessék, CH Klíma.
7: CH Klíma.
6: Igen, CH Klíma.
7: CH Klíma.
5: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklíma.hu. chklíma.hu.
8: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
9: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: A Mia és a Fehér Oroszlán rendezőjétől.
11: Aznap eltévedt és egyedül maradt.
10: Éld át ezt az igaz történetet.
12: 12 éve történt, de még hiszem, hogy életben van.
10: A legenda mögött.
11: Az állatsereg lett a családja, és a sivatag befogadta őt.
13: Először láttam ilyen szabad lelket. Keressük meg a családját.
10: A sivatag fia. Július 23-ától a mozikban.
4: Reklámot hallottak.
14: 19 óra van.
4: Itt a Megafon.
15: A mikrofonnál Andor Tamás.
16: Hírek.
15: Szégyen Széchenyre nézve, hogy a takaros kisváros évről évre elhanyagolódik és leépül, pedig ékszerdoboz lehetne, ha időnként takarítanák a belvárost. Ezt írta az ipoinfo.com hírportálnak címzett levelében egy helybéli lakos. Az írásos megkeresés tárgya a történelmi városmagban történt sétáról szól, amely szerint szinte mindenhol eldobott csokoládés papírok, műanyag poharak és ruhadarabok vannak. Az előbbire az Ady Endre és a Király utcák a példák, míg az eldobott ruhákat a Várbástyában találták meg. A levélíró részletezte, különösen kényes dolog, hogyha Széchenyt turizmusra építene, akkor ezek mutatják, mennyire nincs felkészülve a város, hiszen a bárki által látogatható délkeleti bástya, mintha hajléktalanok táborozó helye lenne. Ruhák, matrac és kiürített alkoholos üvegek találhatók ott. A balassagyarmati Talent megverte a Vácvi Elese csapatát a 19 év alatti a bajnokságának felkészülési mérkőzésén. A Vác a 17 év alatti csapat talált ki, a félidőben már 0-2-re vezetett a Nógrádi klub. A második félidőben további 4 gólt rúgtak, azonban 2-t a Váciak, másik 2-t pedig a balassagyarmatiak. A végeredmény 2-4 lett. A három vidéki nemzetközi repülőtér közül 1,2 milliárd forint állami támogatást kap működéséhez idén a Sármelléki Hévíz-Balaton Airport, közölte a térség országgyűlési képviselője. A kormány azt is világossá tette, hogy vizsgálja a jövő évi járatfejlesztések lehetőségét, és átfogó átvilágítást tervez annak érdekében, hogy hosszú távon fenntartható működési modell alakuljon ki. A Hévíz-Balaton Airport olyan térségi fejlesztési eszköz, amelynek jövője azon múlik, hogy mennyire tud bekapcsolódni az európai légi közlekedési hálózatba, tette hozzá Varga Balázs. Mesterséges intelligencia segítségével hoztak létre működőképes, a természetben nem létező vírusokat amerikai kutatók. A brit közszolgálati BBC és az Al Jazeera Pánarab hírtelevízió ismertetése szerint a Stanford, a Harvard, valamint a Massachusetts-i Műszaki Egyetemmel együttműködő Broad Institute kutatói egy természetben előforduló baktériumokat megfertőző vírus genetikai állományát használták mintaként, majd mesterséges intelligenciával több ezer új vírus genomot terveztek.
0: kutatják.
15: A kutatók szerint az eljárás új lehetőségeket nyithat olyan bakteriofág terápiák kifejlesztése előtt, amelyeket a gyorsan változó kórokozók ellen is alkalmazni lehetne. A módszer különösen az antibiotikumokkal szemben ellenálló baktériumok elleni küzdelemben lehet ígéretes. Egy azonosítatlan drón robbant fel szombaton Bulgáriában a román határ közelében, írja a hatóságokra hivatkozva az Euronews. Rumen Radev bolgár miniszterelnök közlése szerint a drón Románia felől lépett be Bulgária légtérbe, majd 1000 méterre a transzbalkáni gázvezeték kompresszorállomásától robbant fel Kardomnál. A drón által keltett zajt a román határrendészet észlelte, majd egy hangos robbanást hallott a határőrség, mondta a sajtótájékoztatóján Radev, aki közölte, az esetnek nincs áldozata, és nem keletkezett kár az épületekben vagy az infrastruktúrában.
1: Közlekedés.
15: Észak a Salgótarjánban a Kassai úton várható trafipax.
14: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
16: És most
17: a Megafon budapesti stúdiójából indul Magyarország egyetlen vasárnap délutáni rádiós talkshowja Lombos Marcival.
18: Szóda.
0: Laci, te zenészként mint alkotó van, hogy neki ülsz, és saját dalokat írsz, és akár mondjuk még szöveget is írsz hozzá, vagy ilyesmi?
19: Igen, de nem írok rá szöveget, mert ahhoz nincs szerintem tehetsége.
0: Aha.
19: De...
0: És ezt miért gondolod? Hát meg makersz, meg minden.
19: Ja, de az más, tudod, azért az
0: meg
19: más.
0: Olyan érdekes, hogy a stratoszférával van egy nóta, amit te énekelsz. De általában nem nagyon szoktad. Tudom, hogy énekelsz igen, is, de nem jellemzően. Igen. És van egy magyar nyelvű dal, amit te így szoktál énekelni, és amikor először hallottam is, nagyon furcsa volt nekem az, hogy választja ki magának az ember, érted? Hogy Amikor elénekelsz egy dalt, akkor választasz magadnak egy üzenetet.
19: Uh-huh. Hát,
0: és hogy két ilyen óta miért van. Pont
19: miért ez? Pont ezt? Két ilyen óta, mind a kettő egy blues. Egyik blues az a Rossz híreket fúj a szél című, a másik pedig nem így akartam. És az egyik azért, ezeket Siklós Imre barátom írta régebben, aki már meghal, és az egyik az egy a Rossz híreket fúj a szél, nagyon aktuális ma is, tehát hogy ezt el lehet mondani, ezt a szöveget ma is, mert csomó jelentése van. A Nem így akartamnak is, mert az meg egy általános lelki állapotot tükröz, jelenít meg.
0: Azt mondjuk, mondd már el, Nem így akartam.
19: Ja, ülök a szobában, nézem a falat, nézem, hogy mennyire szép, tíz körmömmel kaporom a földbe, az egészből nekem az egészből elég, ne elég. A falról a földre írom a nevet körbe-körbe, a falról a földre, a földről a falra, itt hagytál megint kitakarva. Nagyon jó szerint.
0: Nagyon.
19: Én szeretem ezeket a szövegeket, amik ha kiveszed őket a zenéből, mint egy környezetből, és önmagában nézd, akkor is kvázi irodalmi értékű, és akkor is van mondani valója.
0: Igen, hát ugye van mondani valója, üvölt.
19: Ja.
0: Üvölt. A másik dalból mondasz részletet?
19: Igen, azt ugyanúgy régi szám, régi nóta, egy blues, rossz híreket fúj a szél, ma rossz híreket fúj a szél, de ezeket nem én írtam, mert hallom.
0: Igen.
19: Rosszakat mond a rádió, látod, hogyan fröccsen a vér, színesben egész jól látható, fekete színű vonatok, benne ülnek az angyalok, szemben nincsen hely, az arcukon semmi el.
0: Ja. Szép.
19: De nem annyira is, pozitív.
0: Nem
19: annyira
0: hát
19: jókedvű.
0: De most ez ilyen.
19: Ez meg egy jókedvű műsor, tehát most zavarban vagyok.
0: De fia, alapvetően azért beszélünk komoly. Volt szó komoly dolgokról.
19: Igen.
0: Itt nem feltétlenül, nyilván alapvetően pozitív fickók vagyunk szerintem mind a ketten.
19: Különben
0: hadd. De hogy simán jöhet, mondjad, különben hadd.
19: Igen, az a kérdés az első részére válaszolva, hogy én írok zenét, igen, és most például jelenik meg egy jazz stúdió anyagunk a Small G Quartettel, ott az egy kis záloga instrumentális az egész műsor.
0: Aha.
19: És ez most a Por Dénestől kiadó most teszi fel ide oda a moda, tehát most fog megjelenni. Tehát egy instrumentális zeneszerzői

0: Drága Laci, eljutottunk az adásnak a végére.
1: Ó, már is, hogy elszállt az idő.
0: Aha, igen, és mindig jövőről beszélgetünk. Ilyenkor. Igen. Most nyilván ennek van egy promóciós része, kedden hova kell menni?
1: Kedden Balatonszászlóra kellene menni a Parti Fészek klubba.
0: Ez a régi Fészek klubnak?
1: Igen. Ez a Benkő Balázsnak a klubja, és ott lesz a Húristen koncert, 8 órai kezdettel, egy szabadtéri színpad, és fedett szabadtéri színpad, és ott Lukács Petával, Mohai Tamással, Pulis Tibivel, Csányi Zolival, Nagy Ádámmal játszom, és basszusgitározni fogok tök meglepő módon.
0: Aha. Ezen kívül most jelenik meg egy lemezetek.
1: Ez egy másik lemez, egy jazz zenekarom. Igen. Van egy új jazz projektem, a Small G Quartet, és ezzel a formációval készítettünk egy stúdióklippet.
0: Small G?
1: Hát igen, mert hogy Small G Quartet.
0: Ezt te vagy?
1: Hát az én, mert én ötletem volt az, hogy csináljuk ezt meg. És ott a Potesz Balázs, Dobai Pista, Esze Zsolti.
0: Nagyon szeretem, ahogy a Potesz Balázs dobol.
1: Persze, hogy nagyon kiváló figurák ezek. És felvettünk egy stúdióanyagot a Fejévári Székesfehérvár 1-2-3 klubban, ez egy klub, és ez ilyesmire pont jó, nagyon jó hang akusztikai tulajdonságai vannak a helynek, és ott elkészült ez az anyag, 5 szám lesz rajta, és majd mindegyik itt lesz a Spotin, meg a YouTube-on, meg mindenhol.
0: Figyelj, a naponta megjelenik 150 ezer dal.
1: Igen. Ja. Hála Istennek.
0: Hogy, de tényleg, így az online-on, minden nap 150 ezer dal.
1: Azt a mindenit.
0: Rengeteg a silány. Rengeteg az AI. Uh-huh. És érdekes módon, ugye mondták, hogy azzal, hogy ugye elérhetők a zenék ingyenes applikáción, hogy demokratizálódik a zeneipar. Tehát tulajdonképpen a legkisebb előadók is, érted, egy lengyel, nem tudom, jazzénekes is hallgathatnak Brazíliában. Szóval, hogy egy tök nagy lehetőségnek indult, és kiderült, hogy tulajdonképpen ez a piramis, ez még vadabb lett. Uh-huh. Tehát maga ugye a zenei piramis. Tudod, mindennek van egy ilyen táplálék piramis, van egy piramis. Hogy még kevesebb ember van, akik így uralják a zenei piacot. Tehát akik a legtöbb, a leghallgatottabbak. Azt néhány produkció csinálja meg. Aha. És hogy közben megjelenik rengeteg produkció, aminek van értéke, és ott van, hogy 16 meghallgatással meg, aha, tudod. És másik oldalon egy milliárdok.
1: Milliárdok, tudom, ismerem ezt a jelenséget.
0: Hogy honnan van a motiváció benned, hogy így egy ilyen zenei piac ellenére, és mondod is, érted, basszusgitáros, hogy nincs élő zene, meg minden, és közben tökre van kedved csinálni. Csinálod az új zenekarokat, lemezeket vesznek föl. Érted, hogy egy ilyen világban mi ad motivációt neked? Vagy mit tud motivációt adni mások számára?
1: Hát egyrészt a kollégák, akikkel játszom, azok nagyon jó zenészek. Az egyik dolog. A másik dolog az, hogy azért van élő zene, és vannak nagyon jó produkciók, nagyon-nagyon komoly élő produkciók, amiket nagyon-nagyon jó dolog végighallgatni, végignézni. És világszínvonal produkciók vannak a világban minden, rengeteg. És a harmadik dolog az, hogy valójában mit csinálnánk. Tehát de mi zenésznek mi a dolgunk. Tehát, hogy most nyilvánvalóan ehhez értünk, ezt csináljuk, tök mindegy az, hogy most nem tök mindegy, hogy mennyire tudja befolyásolni az algoritmusokat. Igen. Ez nem a mi munkánk, ez nem az én. Az én dolgom az, hogy összerakom a zenekarra, megírom, esetleg meghangszerelem és megvalósítjuk. És ennyi.
0: Aha, és az utóéletével egyébként nem is foglalkozol egyáltalán?
1: Nézd, nem érdekes dolgot jutott eszembe. Nekem van egy kedvenc íróm, a Juan Noé Harari, tudod, történész, Jeruzsálemi történelmi tudatintézet vezetője.
0: Igen,
1: de van egy könyve, a 21 lecke, a 21. századról, ez a legújabb könyvének az egyike, és ott van egy érdekes dolog, hogy ezekről a zenei algoritmusokról ír, hogy ez hogy működik meg, a zenei szórakoztatóiparról ír, és végig gyakorlatilag a művészetről szeretne írni. És nekem az érzésem, hogy összekeveri a csávó a kettőt, ez egy zseniális történész, de minthogyha a fogalom nem stimmelne. Tehát egyrészt van a zenei szórakoztatóipar, mint olyan, aminek vannak algoritmusai megnézettsége, és van a dolgoknak a művészi értéke, van a művészet. Érted? És a kettő nem mindig ugyanaz. És amikor te csinálsz valamit, ha igazi zenész vagy a művész, akkor nem azzal a szándékkal csinálod, hogy azt majd valami sokan megnézik, és akkor van egy célközönség, kiválasztod, és akkor majd az milyen jó lesz, hanem egyszerűen azt csinálod, amit érzel, hogy jó lesz, ami belőled jön, érted?
0: Igen.
1: És az, hogy milyennek az utóélet, az egy másik dolog, egy teljesen másik dolog.
0: Igen.
1: Ez az érzésem.
0: De hogy látod egyébként ezt az egész ilyen ez a művészet és zeneipar kérdését?
1: Hát a jazzben mindig van egy ilyen, tehát főleg a jazznek a kapcsán szoktam ezen gondolkodni, hogy mennyi olyan produkció van, ami elképesztő színvonalú Magyarországon is. És akkor ezeknek a produkcióknak a nézettség egy elég csekély ahhoz képest, hogy egyébként meg milyen értékek.
0: Mondjuk azért érdekes, hogy egy Budapest Jazz Klub azért úgy megtelik. 80-100 fővel.
1: Igen, hát az nagyon jó dolog, hogy
0: 80-100 fővel, igen. Mondjuk egy falunapon meg, nézzük, kimegy 600 ember.
1: Igen, ott meg kimegy 600 ember. Hát érted, az a különbség.
0: Tehát. Igen. Meghallgatni Fifikét.
1: Persze, meg a most nem,
0: Zazá,
1: nem is tudom, hogy igen. Ki. Ja. De hát most mit csináljunk? Tehát tudod, te is írtál egy musicalt, nyilván megvannak a csatornáid. Már tudod, hogy ez ebből mi lesz, hányan fogják terjeszteni itt-ott. De nem azért írtad, hogy érted? Tehát, hogy a cél az nem az, hogy ha a cél az, hogy kiír magadból azt, amit érzel, igen. Nem?
0: Ja, abszolút.
1: Ez alkotás lényege. És akkor nyilván nem használsz AI-t, mert vannak jó ötleteid. És akkor a dolog innentől kezdve mindegy is, hogy most...
0: Igen.
1: Hát persze jó lenne, hogyha, de én nem nincsenek illúzióim, tehát hogyha eleve oda van hívva, hogy jazz, meg progresszív, vagy a jazz rock, meg ilyesmi, akkor az eleve a mondjuk átlagos zenehallgató emberek jó részét mondjuk, hogy visszatartja attól, hogy meg hát nem is nagyon van erre mindenki.
0: Mondjuk jellemzően azokban a produkciókban, amiben te szerepelsz, és ezek progresszív, meg jazz, meg
1: blues,
0: élőzene,
1: meg blues, igen.
0: Azt te látod, hogy milyen típusú emberek azok, akik elmennek és ezt megnézik?
1: Igen, igen, igen. Más típusú emberek.
0: Más típusú emberek.
1: Hát nézd, nyitottak, ezek kreatív, nyitott, intelligens figurák jönnek a koncertekre. Tehát akkor a mi közönségünk az más, mint egy átlagos. Tehát ezt ugye tudjuk. Tehát nem azok, akik a és nem akarom őket bántani tényleg mindenkinek. Megvannak az igényei, mindenki úgy szórakozik, ahogy szeretne minden fajn, és szeretjük egymást, persze, csak igen. Tehát egy jazz hallgató közönség, az egy vágyfülű, intelligens csapat általában, sőt, hát...
0: Hogy neked még mi jelent, nem tudom, ilyen kulturális vívőanyagot a zenén kívül?
1: A zenén kívül?
0: Aha. Tehát ami neked úgy azért ott van fókuszban.
1: Aha, hát én nagyon sokféle dolgot szeretek a művészetben, szeretem a képzőművészeket, a festészetet, nagyon szeretem.
0: De mondjuk eljársz múzeumokba a kiállításokra?
1: Előfordul, igen, igen, igen.
0: Képzeld el, a múltkor elvittem a biciklimet Budapestre, mondom, hogy nagyon sokat biciklizek, de szoktam. És hogy tök érdekes volt, hogy autóval mindig rohanás az élet. Uh-huh. Pedig hát gyorsan ott vagyok. Biciklivel meg elvileg lassan vagyok ott, de tulajdonképpen a forgalom miatt azért annyira nem. Hogy megtörtént az, hogy biciklivel elmentem a bűcsarnok előtt.
1: Uh-huh.
0: És akkor egyszer csak így eszembe jutott, hogy miért ne állnék meg?
1: Yeah.
0: És leraktam a biciklit, nem jó alakatom a biciklin, mert nem tudom kihúzni belőle a kulcsot, de mindig úgy csinálok, hogy ez úgy, hogy ne lássák, hogy benne van a kulcs, de azt lássák, hogy le van kötve a bicikli. És egyszerűen besétáltam a műcsarnokba, megnéztem egy kiállítást. És hogy autóval ezt nem tenném meg.
1: Igen.
0: Előfordul, hogy a feleségemmel egyébként elmegyünk, olyan is van, hogy valamelyik gyereket meg tudom fűzni, hogy menjünk el egy jó kiállításra. Szóval képzőművészet.
1: Csak felkészülsz előtte, megnézed, hogy milyen kiállítások vannak, vagy csak úgy...
0: Ja, úgy, akkor igen.
1: Akkor igen.
0: Akkor igen. Tehát ha így, ahogy megáll, tehát az, mondom, volt az a véletlenszerű, megállok, bemegyek, és akkor eltöltöttem másfél órát. De általában, hogyha az mondja, nézzünk már meg valami jót, vagy látunk egy jó kiállítást, akkor készülünk rá, és akkor elmegyünk. Yeah. Én nagyon szeretem a mozit.
1: Oh,
0: mi rendszeresen járunk moziba. és
2: jó,
0: kifejezetten
2: jó filmek vannak
0: és
2: most.
0: Nagyon-nagyon jó filmek.
2: Jó filmek vannak.
0: Nagyon. És az van, hogy arra jöttek rá, szerintem, hogy, hogy otthon a, izé a, most nem mondom ki a szolgáltató nevét, van néhány szolgáltató, ugye, aki ugye, szoktam ezt vakerni, tudom, mert ez dumám, hogy annak idején ott, abban a városban, ahol én születtem, Balassagyarmaton, volt kb. 20 darab videótéka. De azt tudom, hogy a tőlünk 17 kilométerre lévő Érsekvadkerten is volt 3, pedig ez egy falu. És valószínűleg ilyen videótéka nagyon sok volt. Ez videótékába elmentünk, érted, fogtuk magunkat, letotyogtunk, megittunk egy üdítőt, dumáltunk egy tékással, összeismerkedtünk X-el, Y-nal, ettünk egy patogatott kukoricát, tudod, és hazamentünk egy filmmel. És megnéztük ezt a filmet. Jött néhány szolgáltató, tudjuk, mindenkinek van otthon, vagy, vagy majdnem mindenkinek van, ahol tudod, mindig elérhetők a filmek.
2: Igen.
0: És ez a, mit tudom, 4-5 szolgáltató tulajdonképpen bezáratta a világ összes
2: videótékáját. Így van.
0: 5 cég.
2: Ja.
0: 5 cég.
2: Igen,
0: és, elég és emiatt moziba se nagyon mennek az emberek. Mert majd izé jön, akkor majd otthon megnézem. Nem akarom értékelni ezt, érted? Ezek tények. Én azt tudom, hogy elmenni egy szerda este moziba, beülni úgy egy filmre, hogy nem tudod, hogy mi lesz az. Megvenni rá a jegyet, nem olcsó egyébként.
2: És milyen jó sőt, filmek? Mit érdemes ma megnézni?
0: És figyelj, olyan jó programokat láttuk. És lehet, hogy 10 000 forinttal több, mint hogyha otthon maradnánk. De őszintén mondom, hogy, hogy megéri ez a 10 000 forint nekem. Illetve talán az lett az én egyik ilyen, nem tudom, szemléletem, hogy én szeretek fizetni a dolgokért. Hogy nekem nem kell ez, hogy elém szórják ingyen, nem tudom, itt van, itt meg, edd meg, nézd meg, hallgass meg, minden ingyen. Nekem nem kell, én szívesen fizetek érte. Én választom ki, mi az.
2: Persze.
0: Hogy valahogy ez lett az én szemléletem. Szóval film, neked a film?
2: Ne, abszolút. Még régen, mert sokat jártunk.
0: Azért nálam a videoklip is egyébként egy nagyon szép, ilyen kulturális produktum. Tehát ott is irgalmatlan, néha olyan rossz dalokhoz csinálnak olyan elképesztő, ötletes, ízléses videoklipet, hogy az valami őrület. Igen. Most csak így nem gondolkodom, hogy mi van még.
2: Nekem annyi, hogy talán még klasszikus koncertekre kéne járni, de ugye az idő, meg mit tudom én, szívesen elmennék. Most már lehet, hogy megint ezt fogom csinálni. Hogy jó szimfonikus.
0: Én most voltam áprilisban, egy nagyon
2: igen?
0: jó.
2: Amit néztem.
0: Ott képzeld el, hogy a Juhász Attila barátom, egy kiváló zongorista, sokat dolgozunk együtt, ő kapott egy jegyet a Tánci barátjától, aki mérhetetlenül gazdag ember. Kapott 2 darab jegyet egy orosz zongoristának a zongora koncertjére, 100 zongora, és képzeld el, hogy fullon volt minden, lógtak a csilláról az emberek, annyian voltak, és 30 darab szék föl volt téve a színpadra, a zongorista mellé.
2: Aha.
0: Hát figyelj, oligarchák, de nem magyar.
2: Értem.
0: Orosz oligarchák ültek, és ott ültünk mi is, képzeld el, a Jackivel. 7-szer tapsolták vissza az öreget. Ilyen pingvin manus volt, tudod.
2: Mi a neve, nem tudod? Nem,
0: hát figyelj, nem ugrik be. És Chopinek, Mozartok, 7-szer tapsolták vissza az emberek. Igen. Azt, hogy ott ül egyedül a MIPA színpadán. Meg hát ott voltunk mi 30-an. És tök jó, ott a színpadon a második sorban ültünk, és aztán előttünk csajok voltak, csajok. De hát figyelj, tehát olyan gazdag, én nem tudom, mennyibe kerülhetett ez a hely. Olyan gazdag emberek ültek körülöttünk, hogy ez valami elképesztő. És a két csaj, aki előttünk ült, megunta az első fél idő után a koncertet, és nem jöttek vissza. És akkor én mondtam a Jackinek, hogy fia, akkor most szépen átülünk oda. Úgyhogy ez az orosz zongorista ott ült tőlük 2,5 méterre, úgy hallgattuk egyszer. Azt és néztük, kegyetlen jó volt.
2: Hát akkor ilyen ezekről
0: beszél. Tudod, ilyen rendes frakba, csokornyakkendő, minden. És hát az igazi klasszikus zongorista hajtott, képzelj egy...
2: Az orosz klasszikus, de nagyon erős, tehát elképesztő muzsikusokon.
0: Hihetetlen. Ja. Jó van. Laci, figyelj, ha valaki így el akar téged érni online-on, mert csak kíváncsi erre a csávóra, akkor te ilyen TikTok, meg Insta, meg Facebook, hát ezeket nyomod?
2: Igen, elvileg fenn vagyok ezeken a dolgokon, de hogy aktívan nem, nem használom.
0: Nem vagy aktív. Aha. Nem. Figyelj, azt el tud mondani egyébként most csak így kíváncsiságból.
2: Facebookon fönn vagyok, ott az jó, az számít még a Facebook, vagy az már egy nyugger dolog, hogy...
0: Nem tudom, én is fel vagyok.
2: Te is fel vagy?
0: Persze, meg
2: hát
0: egy
2: csomó, nem, hát te még
0: fiatal. Fiatal is fel.
2: Fiatal fickó vagy.
0: Jaj, hagyjad már, annyira nem. Figyelj, hogy mi volt a legutolsó olyan kulturális élményed, ami a mai napig így mozog benned? Vagy olyan injekció a kultúrán keresztül, ami mondjuk így a mai napodat is meghatározza.
2: Hú, de jót kérdeztél. De erre fel kellett volna készülnem.
0: Nem.
2: Élő produkció?
0: Nem, nem feltétlenül. Ez lehet egy könyv, egy film, egy... Nem tudom.
2: Egy pravoszláv férfikart hallgattam. YouTube-on. Az igazság, tök gáz, de hogy ennek a zenének van egy olyan ereje, hogy férfikar és keresztény, aha, tehát ortodox, az volt ilyen hatással rám, egy orosz vegyeskar, nem, aha, vegyeskar, csak férfikar. De több ilyen voltak jó koncertek tavaly, az abban nem nagyon járok már.
0: És mondjuk gyerekkorból olyan, ami mondjuk meghatározta a te kis Gélaci identitásodat?
2: Ja, hogy na, hát akkor nagyon fiatal voltam, Stanley Clark, az akkor egy sportcsarnokban.
0: Hogy egyszerűen át tudja.
2: A Budapest Fesztivál zenekar.
0: Hogy egy-egy kulturális termék át tudja írni az ember életét.
2: Hát abszolút, nagyon nagy hatással. Richard Bonát láttam többször.
0: Aha.
2: Azok mindig nagy bulik voltak.
0: Ja. És mondjuk olyan film, ami úgy meghatározta a te emberségedet?
2: Filme?
0: Aha. Hogy ami úgy nagyon beléd ívódott.
2: Hát ebből is tök.
0: Hogy egy picikét más ember lettél tőle, vagy mit tudom én.
2: Nem tudok most mondani, fel kellett volna készülnöm ezekre, aha, egyébként valóban.
0: De hogy
2: jó kérdésekre.
0: Nem, mert ez pont, szerintem ezeknek a beszélgetéseknek pont ez a lényege, hogy nincs, nem tudom, előszele, meg minden, leülünk és dumálunk. Ja. Jó van. Én mondok, nekem filmben emlékszem az Amerikai szépség, és a Harcosok klubja?
2: Hát ezek megvannak nekem is, persze.
0: Ugye Brad Pitt-tel.
2: Persze.
0: Az volt nagyon jó. Én könyvben tudom, hogy kicsit ilyen lerágottson, meg minden, de most megnéztük a sorozatot. A 100 év magánya Gabriel García Márquez, az nagyon érdekes, és az durva, hogy én akkor is nagyon szerettem, 20 évesen, amikor olvastam, és most felnőttként látva generációkat felnőni magam mellett, hogy rájöttem arra, hogy egy ember élete, ha nagyobb összefüggésben, vagy nagyobb szakaszban, tehát generációkon keresztül nézed, akkor egészen más jelentősége van. Tehát, hogy azt mondja, jaj, de hülye ez a gyerek. De ha tudnád, hogy ennek a gyereknek, érted, ez milyen családból jön, milyen apja volt, milyen anyja volt, az apjának milyen nagyanyja, milyen, érted, vagy mi érte őket.
2: Igen.
0: Akkor egyszer csak nyilvánvalóvá válik, hogy ezek mennyire releváns döntések, amik egyébként jelenben hülyeségnek tűnnek.
2: Abszolút.
0: De összefüggésében, érted, ha vérvonalat nézed, akkor meg tök világos, hogy mi történik és miért. A 100 év magány, nekem ezért volt egy ilyen film.
2: Ezt én is láttam.
0: Hogy egyszerűen olyan jó látni.
2: Amerikai filmek közül micsoda?
0: Hát nekem az Amerikai szépség is, meg a Fight Club is, az a Harcosok klubja is az.
2: És a Forrest Gump?
0: Az is egy szép film. És ez most lehet, most egy picit így elmentünk ebbe a dologba, de akarom mondani, kedves hallgatók, hogy ha tudatosan választotok így programot, filmet, könyvet, amit elolvastok, hogyha fölmentek arra a bizonyos oldalra, és megnézitek, hogy keressétek azokat a filmeket, amik jó hatással vannak rátok, amik beszélnek hozzátok, amik nem csak izgulunk, meg rettegünk, meg röhögünk, hanem hogy így lehet belőle levegőt venni. Ja. Kérlek szépen, az utolsó zenei blokkunk az úgy fog elindulni, hogy nem is tudom. Craig David és Galantis DNA című notája. Az jó.
2: Persze.
0: Az baró lesz.
2: Jó nota.
0: Visszajövünk még a hírek előtt egy elköszönésre. Most lesz egy kis szünetünk. Iszogatunk egy kis italt. És ti is ígyatok, mert hidratálás fontos.

0: Hölgyeim és uraim, a mai nap ez volt a Szóda Kis G Lacival és velem Lombos Marcival. Remélem, jól éreztétek magatokat. Figyelj, ha itt hagyhatsz egy gondolatot az adás végére a hallgatóknak, akkor az mi lenne?
1: Ja, hát, drága barátaim, legyetek pozitívan, gondolkodjatok pozitívan, szeressétek egymást, és ne politizáljatok.
0: Köszönöm. Úgy. Hölgyeim és uraim, nálunk most 8 órától, illetve 8-as hírek után a Szerelem órái következnek. A Szerelem hullámvasszán című műsor. Ugye arra kérlek benneteket, hogy a tévét hagyjatok a francba, hogy hangosítsátok fel a hangizet, a rádiót. Ez a szép dalok lesznek tényleg. Azért, hogy ne, a szomszédok szobában ne hallják, hogy mit csináltok a Szerelem hullámvasszán. Mi történik otthon? Mert hogy rezegtek? Puszigassátok meg egymást, ölegessétek meg egymást szépen. Ezért élünk. Tévét hagyjatok a francba, itt a nyár. Augusztus 9-e van, ami azt jelenti, hogy van még 22 nap a nyárból, a gyerekeket tilos cseszegetni az iskolában. Tehát nincs ilyen, hogy elmegyünk tanszereket venni meg. Most már el kell kezdeni, most már elővenni a tankönyveket, semmit. Ki kell küldeni őket az udvarra, meg a tópartra, meg a strandokra, érezzék jól magukat, és ha jót csináltok, akkor ti is mentek szabad levegőre. Tudom, hogy meleg van meg minden, de könnyebb kibírni úgy ezt az időt, hogyha mozog az ember. Ezt én biztos mondhatom. Sziasztok, jövő héten is lesz Szóda, velem Lombos Marcival is lesz vendégem is. Mindenkinek további szép estét kívánok, ugye Szerelem hullámosan ne felejtsétek el hangerőt fölhangosítani, vagy ha éppen mondjuk olyan viszonyban vagytok, mit tudom én így a szomszédokkal, meg minden, hogy inkább azt szeretnétek, hogy hallják, hogy mit csináltok, akkor hangosítsátok le, de mi szolgáltatjuk a zenét. Na csók, hello!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk. 20 óra van.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Andor Tamás.
3: Hírek.
5: Émeítő büdös, patkányok és mérhetetlen szemét. Egy magyar nándori lakóház udvarától bűzlik a falu. Erről írnak a környéken lakók az egyik internetes fórumon. Szemtanúk szerint az érintettek mit sem törődnek azzal, hogy a szomszédos utcán közlekedőket ez a kép és az orfacsaró bűz fogadja. A rendezetlen területen csak ritkán láthatók az ingatlan tulajdonosai, akik a jelek szerint többen is lakják a házat. A környéken lakók vélelmezése alapján felelőtlenséget követnek el a tulajdonosok, mert kiskorú gyermek is az épület lakója lehet, akit ha az udvarra engednek ki, közvetlen életveszélybe sodorják őt az ott lévő szeméthalom miatt. Az egyik szemtanú szerint az udvart nem tárolásra használják, hanem szemétlerakóként, ahol éghető anyagok és olajos kannák is vannak, amik a tartós száraz időben és kánikulában kifejezetten veszélyesek lehetnek. Információnk szerint értesítették Magyar Nándor polgármesterét, akitől azt várják, hogy hivatalos lépéseket tegyen az ügyben. Bizonyítékokat vitt magával a Megafon rádió stúdiójába a Becskei Roma kisebbségi önkormányzat vezetője, aki szerint csak így érdemes beszélgetni a közte és a falu polgármestere közötti konfliktusról. Olá Elemér egy iratdossziét nyitott ki a stúdióban, amelyből számos, szerinte bizonyítékként használható dokumentumot vett elő és mutatott meg a műsorvezetőknek. Az ügy arról szól, hogy amikor ő nemrégiben átvette a kisebbségi önkormányzat vezetését, átvizsgálta a korábbi évek hivatalos anyagait és a gazdálkodást is. Több olyan irat is hiányzik a kisebbségi önkormányzat működéséből, amely alátámasztaná a beszámolókban leírt gazdálkodás jogosságát. Olá Elemér elnök szerint felmerül a gyanú arra, hogy illetéktelen személy vett fel pénzt a roma önkormányzattól. A konfliktus ebből alakult ki Agócs Pál polgármester vonatkozásában. Agócs az adást követően úgy nyilatkozott, hogy nem szeretné élni a viszontválasz lehetőségével, azonban úgy minősítette az elhangzottakat, hogy idézem, oltári nagy baromság, és 2 perc alatt lesöpörné azt. Hozzátette, Olá Elemér bűncselekményt követett el a rádióban tett nyilatkozatával. Kipusztult a legendás romhányi magyarófa. A növényről az a történet terjedt el, hogy II. Rákóczi Ferenc a nevével jelzett szabadságharc vezetője 1710-ben a romhányi csatát arról a dombról irányította, ahol már állt a magyarófa akkoriban. Egy másik történet szerint viszont rodostói száműzetéséből küldte Romhányba, hogy így állítsanak emléket a híres csatának. A néphittel szemben szakértők úgy vélelmezik, hogy valóban állhat már 300 éve ez a magyarófa, amely hatalmas, 25 méteres koronájával Matuzsálemnek számít. Egy helyi újságíró, Molnár J. Péter hívta fel a figyelmet arra, hogy a híres fa úgy tűnik teljesen kiszáradt idén. Leírása szerint viszont nem távozik az élők közül nyomtalanul, mert belőle már új sark növekedik. Vaddisznót ütött el a metró a 2-es vonal Kossuth-Lajos téri állomásának alagútjában szombaton. A katasztrófa védelem azt közölte, hogy a 60 kg-os állat beszorult a metró vezető fülkéje alá, de az ütközést túlélte, végül egy vadász lelőtte. Hozzátették, hogy a szerelvény elmozdítása, majd az állomás feszültségmentesítése után az egység kiemelte a vaddisznót az alagútból. A hatósági beavatkozás idejére kiürítették az állomást, a metrók forgalmát mindkét irányba leállították. Tehervonat és személyvonat ütközött össze szombaton Horvátország északi részén, Kőrös térségében. A balesetben többen megsérültek, halálos áldozatról egyelőre nincs információ, közölte a Horvát Vasúti Infrastruktúra Kezelő Társaságra hivatkozva az MTI. Tomo Medved horvát miniszterelnök helyettes szerint 6-an súlyosan, 13-an könnyebben sérültek meg, közben megkezdődött a baleset körülményeinek vizsgálata is. Medved szerint a vizsgálatnak kell feltárnia, hogy miért történhetett meg a baleset. Az első információk alapján műszaki hiba és emberi mulasztás lehetősége is felmerült, végleges megállapításokat azonban csak a hatósági vizsgálat lezárása után lehet tenni, tette hozzá.
4: Közlekedés.
5: Napközben a 22-es úton Őrhalomban és Endrefalván, a 21-esen Bátony terenyében, valamint Verőce belterületén mérik az autósok sebességét.
4: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
6: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
4: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
3: Hírek.
2: Vaddisznót ütött el a metró a 2-es vonal Kossuth-Lajos téri állomásának alagútjában szombaton. A katasztrófavédelem azt közölte, hogy a 60 kg-os állat beszorult a metró vezető fülkéje alá, de az ütközést túlélte, végül egy vadász lelőtte. Hozzátették, hogy a szerelvény elmozdítása, majd az állomás feszültségmentesítése után az egység kiemelte a vaddisznót az alagútból. A hatósági beavatkozás idejére kiürítették az állomást, a metrók forgalmát mindkét irányba leállították. A három vidéki nemzetközi repülőtér közül 1,2 milliárd forint állami támogatást kap működéséhez idén a sármelléki Hévíz-Balaton Airport, közölte a térség országgyűlési képviselője. A kormány azt is világossá tette, hogy vizsgálja a jövő évi járatfejlesztések lehetőségét, és átfogó átvilágítást tervez annak érdekében, hogy hosszú távon fenntartható működési modell alakuljon ki. A Hévíz-Balaton Airport olyan térségi fejlesztési eszköz, amelynek jövője azon múlik, hogy mennyire tud bekapcsolódni az európai légi közlekedési hálózatba, tette hozzá Varga Balázs. Szlovákiában a Bősi vízi erőműnél egy 42 éves nő holttestére bukkantak a víz felszínén. Veronika Dachová, a nagyszombati kerületi rendőrfőkapitányság szóvivője közölte, hogy a rendőröket az esti órákban riasztották. Elmondta, hogy kiérkezésükkor csak a halálténnyét tudták megállapítani, arról egyelőre nincs hír, idegenkezőség lehet-e az ügyben. Egy azonosítatlan drón robbant fel szombaton Bulgáriában a román határ közelében, írja a hatóságokra hivatkozva az Euronews. Rumen Radev bolgár miniszterelnök közlése szerint a drón Románia felől lépett be Bulgária légtérbe, majd 1000 méterre a transzbalkáni gázvezeték kompresszorállomásától robbant fel Kardomnál. A drón által keltett zajt a román határrendészet észlelte, majd egy hangos robbanást hallott a határőrség, mondta a sajtótájékoztatóján Radev, aki közölte, az esetnek nincs áldozata, és nem keletkezett kár az épületekben vagy az infrastruktúrában.
1: Közlekedés.
2: Észak a Salgótarjánban a Kassai úton várható trafipax.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Megafon.
1: Sweet.

0: De hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 22 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 9-én. A mikrofonnál Andor Tamás.
3: Hírek.
2: Az egyik balassagyarmati önkormányzati képviselő szerint sincs szükség a Balassagyarmat és Ipolytarnóc közötti vasútvonalra. Győri János független politikus azt követően adott hangot véleményének, hogy kiderült, a Magyar Péter vezette Tisza kormány nem fejleszti a nyugat-nógrádi vasútvonalakat. A Baross Gábor terv alapján csak Salgó-Tarján környékének kötött pályás közlekedése indokolt. Győri János a terv bemutatását követően egy internetes fórumon úgy reagált: nem érdemes rágódni a Balassagyarmat és Ipolytarnóc közötti vasút újraindításán, ahol jelenleg sincs személyvonat közlekedés. Ahelyett inkább a közútfejlesztésre fontos összpontosítani. Győri érvelésében a turizmus hangsúlyos. Úgy gondolja, családok és túrázók sokasága biztonságos és szép környezetben kerékpározhatna, ha a vasútvonalat kerékpárúttá alakítanák át. Egy széchenyi civil kör azonos véleményen van a képviselővel. A társaság tagjai úgy látják, hogy a térség gazdasági érdeke a népszerűtlen lokális vasút bringaúttá formálása. Szégyen Széchenyre nézve, hogy a takaros kisváros évről évre elhanyagolódik és leépül, pedig ékszerdoboz lehetne, ha időnként takarítanák a belvárost. Ezt írta az ipoinfo.com hírportálnak címzett levelében egy helybéli lakos. Az írásos megkeresés tárgya a történelmi városmagban történt sétáról szól, amely szerint szinte mindenhol eldobott csokoládés papírok, műanyag poharak és ruhadarabok vannak. Az előbbire az Ady Endre és a Király utcák a példák, míg az eldobott ruhákat a Várbástyában találták meg. A levélíró részletezte: különösen kényes dolog, hogyha Széchenyt turizmusra építene, akkor ezek mutatják, mennyire nincs felkészülve a város, hiszen a bárki által látogatható délkeleti bástya, mintha hajléktalanok táborozó helye lenne. Ruhák, matrac és kiürített alkoholos üvegek találhatók ott. Kipusztult a legendás romhányi magyarófa. A növényről az a történet terjedt el, hogy II. Rákóczi Ferenc, a nevével jelzett szabadságharc vezetője, 1710-ben a romhányi csatát arról a dombról irányította, ahol már állt a magyarófa akkoriban. Egy másik történet szerint viszont rodostói száműzetéséből küldte Romhányba, hogy így állítsanak emléket a híres csatának. A néphittel szemben szakértők úgy vélelmezik, hogy valóban állhat már 300 éve ez a magyarófa, amely hatalmas, 25 méteres koronájával Matuzsálemnek számít. Egy helyi újságíró, Molnári Épéter hívta fel a figyelmet arra, hogy a híres fa úgy tűnik teljesen kiszáradt idén. Leírása szerint viszont nem távozik az élők közül nyomtalanul, mert belőle már új sark növekedik. A Tisza frakció Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli Magyarország köztársasági elnökének, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter bejelentette, az előttünk álló alkotmányozási időszakban olyan köztársasági elnökre van szükség, akinek szakmai tekintélye, függetlensége és közjogi, alkotmányos tapasztalata biztos alapot jelent ahhoz, hogy hazánkat sikerrel visszavezessük a jogállami és alkotmányos útra. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője úgy reagált: Magyar Péter és Baka András is bosszúálló. Baka András perben is haragban állt az előző kormánnyal, egyéni sértettség van bennük, és ez motiválja őket. Baka András, a legfelsőbb bíróság volt elnöke, korábban nemzetközi bírói fórumokig is elment, hogy bebizonyítsa, nem lehet határozott időre kinevezett közjogi vezetőket ciklus közben elmozdítani, holott az ő elmozdítása azért történt meg, mert megszűnt a legfelsőbb bíróság. Rétvári Bence hozzátette, a köztársasági elnök jelölés kapcsán ígért széleskörű társadalmi egyeztetés a családi ebédlőasztalnál történt meg, hiszen Magyar Péter édesanyja 2012 és 2020 között együtt dolgozott Baka Andrással a kúrián.
1: Közlekedés.
2: Éjszaka Salgó-Tarjánban a Kassai úton várható trafipax.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert

0: 23 óra van.
1: Itt a Megafon. A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
1: A Tisza frakció Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli Magyarország köztársasági elnökének, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter bejelentette, az előttünk álló alkotmányozási időszakban olyan köztársasági elnökre van szükség, akinek szakmai tekintélye, függetlensége és közjogi, alkotmányos tapasztalata biztos alapot jelent ahhoz, hogy hazánkat sikerrel visszavezessük a jogállami és alkotmányos útra. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője úgy reagált. Magyar Péter és Baka András is bosszúálló. Baka András perben is haragban állt az előző kormánnyal, egyéni sértettség van bennük, és ez motiválja őket. Baka András, a legfelsőbb bíróság volt elnöke, korábban nemzetközi bírói fórumokig is elment, hogy bebizonyítsa, nem lehet határozott időre kinevezett közjogi vezetőket ciklus közben elmozdítani, holott az ő elmozdítása azért történt meg, mert megszűnt a legfelsőbb bíróság. Rétvári Bence hozzátette, a köztársasági elnök jelölés kapcsán ígért széleskörű társadalmi egyeztetés a családi ebédlőasztalnál történt meg, hiszen Magyar Péter édesanyja 2012 és 2020 között együtt dolgozott Baka Andrással a kúrián. Vaddisznót ütött el a metró a 2-es vonal Kossuth-Lajos téri állomásának alagútjában szombaton. A katasztrófavédelem azt közölte, hogy a 60 kg-os állat beszorult a metró vezető fülkéje alá, de az ütközést túlélte, végül egy vadász lelőtte. Hozzátették, hogy a szerelvény elmozdítása, majd az állomás feszültségmentesítése után az egység kiemelte a vaddisznót az alagútból. A hatósági beavatkozás idejére kiürítették az állomást, a metrók forgalmát mindkét irányba leállították. Kórházba vittek 6 embert az Igali gyógyfürdőből szombaton, miután nagy mennyiségű klór került a létesítmény egyik medencéjébe. Mondta az NT-nek Mihályka Szabina, a Somogy megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. Miután a strandolók rosszul létre panaszkodtak délután a gyógyfürdő élményfürdőjében, hívták a tűzoltókat, akik átvizsgálták a kiürített medencét és méréseket végeztek. A mentők 14 strandolót vizsgáltak meg, közülük 4 felnőttet és 2 gyereket vittek kórházba megfigyelésre. Szántó Imre László, a Somogy vármegyei Igal polgármestere, az Igal Média Facebook oldalán megosztott videóban arról beszélt, hogy egy technikai probléma miatt került nagy mennyiségű vegyszer az egyik medencébe. Lewis Hamilton egyre kevésbé rejti véka alá, milyen közel került Kim Kardashianhoz. A 41 éves Forma 1-es pilóta pénteken, augusztus 7-én egy több fotóból álló Instagram posztban engedett betekintést a nyári pihenésükbe, amelyen Kardashian mellett barátok és családtagok is feltűnnek. A fotókon többek között Kim is látható sportos szedben, amint Hamilton mellett sétál, egy másik felvételen pedig magas sarkúban és bomber jackiben pózol egy hosszú szőrű kolli mellett. Egy harmadik képen Kardashian az All's Fair forgatásán készít selfit, amelyen Hamilton és a sorozat egyik sztárja Glenn Close is szerepel.
2: Közlekedés.
1: Éjszaka Salgótarjánban a Kassai úton várható trafipax.
2: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez az

0: Álmodjanak szépeket. Jó éjszakát.
1: Jó éjszakát. 0 óra.
2: Itt a Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 10-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
1: Hírek.
3: Kábítószert adokolhattak több emberi talába az ismert rádiós műsorvezető Sebestyén Balázs DJ-szettje közben a Sziget rendezvényen. Az egyik szemtanú beszámolója szerint egyszer csak összeesett a helyszínen egy nő, az internetes fórumokon pedig további legalább 3 ember hasonló élményéről írtak. Az eset óriási felháborodással járt, mert egyelőre nem állapítható meg ténylegesen, hogy valóban idegen személy akciójáról van-e szó, vagy önmaguk hibájából keveredtek bajba. A mentők összesen 18 másik esetben is segítséget nyújtottak a helyszínen. Tovább apad a Tiszató, miután a Tisza vízgyűjtőjén az év első 7 hónapjában rendkívüli csapadékhiány alakult ki. A fokozott párolgás és a minimális vízutánpótlás következtében a Tiszató vízszintje naponta akár 2-4 cm-rel is csökkenhet. A legfrissebb hidrometeorológiai előrejelzések alapján a Kiskore felső vízmércén mért vízállás a 680 cm-es szint alá is süllyedhet. A vízügyi szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a tározóban még ebben az esetben is jelentős hasznosíthat. Vízkészlet marad. Meghalt egy versenyző a nagyatádi Extrémmen elnevezésű nyílt nemzetközi triatlon versenyen, közölték a szervezők vasárnap az esemény Facebook oldalán. Azt írták, hogy az úszás során egy váltóban induló versenyző a parttól mintegy 100 méterre lett rosszul. Hozzátették, a vízimentők gyors beavatkozását követően a parton tartózkodó orvosok és a kihelyezett mentőegység azonnal megkezdte a szakszerű újraélesztést, de a hosszú ideig tartó összehangolt ellátás ellenére az sikertelen volt. A Napokban alaposan ráijesztett rajongóira Varga Viktor, amikor egy olyan fotót osztott meg, amelyen az látható, hogy az Ozora Fesztiválon éppen a mentősök látják el. Az énekes mindenkit igyekezett megnyugtatni, már jól van, így nincs ok az aggodalomra. A zenész egyúttal a történtekkel kapcsolatban felmerülő félreértéseket is tisztázta, és határozottan cáfolta azokat a feltételezéseket, amelyek szerint az állapotát kábítószer okozta volna. Leírása szerint kiszáradás okozott problémát, de a mentősök segítettek neki helyre jönni.
2: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
1: Megafon, megafon, nagyot szól.

0: 80-as.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink Vegas slágerei.
1: Megafon, nagyot szól.
0: Nagyot szól.

0: Egy óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Kábítószert adokolhattak több emberi talába az ismert rádiós műsorvezető Sebestyén Balázs DJ-szettje közben a Sziget rendezvényen. Az egyik szemtanú beszámolója szerint egyszer csak összeesett a helyszínen egy nő, az internetes fórumokon pedig további legalább három ember hasonló élményéről írtak. Az eset óriási felháborodással járt, mert egyelőre nem állapítható meg ténylegesen, hogy valóban idegen személy akciójáról van-e szó, vagy önmaguk hibájából keveredtek bajba. A mentők összesen 18 másik esetben is segítséget nyújtottak a helyszínen. Tovább apad a Tiszató, miután a Tisza vízgyűjtőjén az év első 7 hónapjában rendkívüli csapadékhiány alakult ki. A fokozott párolgás és a minimális vízutánpótlás következtében a Tiszató vízszintje naponta akár 2-4 cm-rel is csökkenhet. A legfrissebb hidrometeorológiai előrejelzések alapján a Kiskode felső vízmércén mért vízállás a 680 cm-es szint alá is süllyedhet. A vízügyi szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a tározóban még ebben az esetben is jelentős hasznosíthat. A túlvízkészlet marad. Meghalt egy versenyző a nagyatádi Extrémmen elnevezésű nyílt nemzetközi triatlon versenyen, közölték a szervezők vasárnap az esemény Facebook oldalán. Azt írták, hogy az úszás során egy váltóban induló versenyző a parttól mintegy 100 méterre lett rosszul. Hozzátették, a vízimentők gyors beavatkozását követően a parton tartózkodó orvosok és a kihelyezett mentőegység azonnal megkezdte a szakszerű újraélesztést, de a hosszú ideig tartó összehangolt ellátás ellenére az sikertelen volt. A napokban alaposan ráijesztett rajongóira Varga Viktor, amikor egy olyan fotót osztott meg, amelyen az látható, hogy az Ozora Fesztiválon éppen a mentősök látják el. Az énekes mindenkit igyekezett megnyugtatni, már jól van, így nincs ok az aggodalomra. A zenész egyúttal a történtekkel kapcsolatban felmerülő félreértéseket is tisztázta, és határozottan cáfolta azokat a feltételezéseket, amelyek szerint az állapotát kábítószer okozta volna. Leírása szerint kiszáradás okozott problémát, de a mentősök segít tettek neki helyre jönni.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Nagyot szól.

0: két óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Kábítószert adokolhattak több emberi talába az ismert rádiós műsorvezető Sebestyén Balázs DJ-szettje közben a Sziget rendezvényen. Az egyik szemtanú beszámolója szerint egyszer csak összeesett a helyszínen egy nő, az internetes fórumokon pedig további legalább három ember hasonló élményéről írtak. Az eset óriási felháborodással járt, mert egyelőre nem állapítható meg ténylegesen, hogy valóban idegen személy akciójáról van-e szó, vagy önmaguk hibájából keveredtek bajba. A mentők összesen 18 másik esetben is segítséget nyújtottak a helyszínen. Tovább apad a Tiszató, miután a Tisza vízgyűjtőjén az év első hét hónapjában rendkívüli csapadékhiány alakult ki. A fokozott párolgás és a minimális vízutánpótlás következtében a Tiszató vízszintje naponta akár 2-4 cm-rel is csökkenhet. A legfrissebb hidrometeorológiai előrejelzések alapján a Kisköre felső vízmércén mért vízállás a 680 cm-es szint alá is süllyedhet. A vízügyi szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a tározóban még ebben az esetben is jelentős hasznosítható vízkészlet marad. Meghalt egy versenyző a nagy